sucker DJ. So listen, party people.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Hajtóvadászat indul az ittas sofőrök ellen, veszélyesek a gombelemek, sok gyermeket kell műteni. Felhős, napos, 22-27 fok, ilyen idő vár ma ránk. Szép hajnalt mindenkinek, Fülöp Attila vagyok. Feltehetően mindkét sofőr elaludt a tegnap hajnali halálos balesetek előtt az M1-esen Győr közelében, közölte a rendőrség. Először egy török kamionos hajtott egy lezárt munkaterületen álló munkagépnek, majd kigyulladt. Nem sokkal később egy moldáv kisbusz ütközött egy teherautónak. A két balesetben összesen 8-an vesztették életüket, mint külföldiek. A tragédia nyomán a miniszterelnök jelentést kért az autópályaterelések közlekedésbiztonsági hatásairól, amelyet a Magyar Közút kér. Újabb razziát tart a rendőrség az utakon, az ittas és bódult vezetőkre vadásznak jövő hétfőtől vasárnapig. A Rotpol nemzetközi akció részeként jövő pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz, az ország bármely pontján találkozhatnak ellenőrzéssel. A hatóság arra figyelmeztet, hogy már kis mennyiségű szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt, növeli a balesetek kockázatát, és természetesen tilos. Egy héten belül 4 gyermek került a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe, miután lenyelt egy gombelemet, egyiküknél súlyos károsodás alakult ki. Idén 630 olyan paciensük volt, akinek a szervezetéből veszélyes tárgyat, például elemet, csatott mágnest távolítottak el, sokszor műtéti úton. Részletek Nagy Anikó főigazgató főorvostól.
2: A nyelőcsőben fennakadt idegen testeknek az egyharmadában vannak típusos tünetek. Ezeket a szülők nagyon könnyen észre tudják venni. Nyázás, nyelési nehézség jelentkezik, fájdalma van, nem kíván enni, köhétsel, légzési nehezítettségre utaló hangot ad, észrevehető azonnal, hogy itt valami történt.
1: Több tonna veszélyes hulladékot halmozott fel udvarán egy férfi Gyöngyös-Orosziban. A bitumen és az aszbesztes építőanyag mellett volt ott még 120 köbméternyi gumiabroncs és rengeteg háztartási szemét is. Felszólították a hulladék udvar felszámolására, de semmit sem tett. Végül a kormányhivatal ürítette ki a portát. A bíróságot így sem úszta meg, vádat emeltek ellene. Felfüggesztett szabadságvesztés és komoly pénzbüntetés várhat rá. A napsütés mellett eleinte több, aztán délután kevesebb felhőre számíthatunk, elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A szél megerősödhet. A 22-27 fokos csúcsot késő este 15-19 fok követheti. Vasárnap is nagyjából hasonló időnk lesz, keleten talán több napsütéssel, ugyanakkor az érkező front sokfelé csapadékot hoz majd. 22 és 30 fok között lesznek majd az értékek délután.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

után örömteli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, Guten Tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha minak látszik, ami marad itt, ne gondolkod.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Újabb forgalmi változások jönnek Egerben, díjazták a vármegye legjobb diákjait, hamarosan érkeznek a bizonyítványok. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Újabb terelésekre és korlátozásokra készülhetnek az egri autósok a jövő héten a 25-ös főút felújítása miatt. A város közölte, június 15-én hétfőn módosítják a forgalomterelést a Felsővárosi utca és a Felsőtárkányi csomópont között, és megkezdik a belváros felé vezető oldalon az aszfaltmarást, valamint a bontási munkákat. Csütörtökön a Teszkóbi csomópont környékén a külső sávok várhatóan új kötőréteget kapnak, miközben a reggeli csúcsidőben továbbra is lezárják a keresztirányú forgalmat. Pénteken pedig a Ráczkapu téri felüljáró és a Kővágó tér között dolgoznak a külső sávokon. Elismerték Heves vármegye legeredményesebb diákjait és felkészítő pedagógusaikat Egerben. A heol.hu számolt be róla, hogy az oktatási hivatal egri pedagógiai oktatási központjának díjátadóján idén közel 150 diákot és pedagógust köszöntöttek. Azok vehettek át díszoklevelet, akik a tanév során a kijelölt tanulmányi versenyek megyei fordulóin első helyezést, az országos döntőkben pedig az első 10 között végeztek. Az esemény keretében a Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara a szakmai versenyeken eredményes technikusokat, szakmunkásokat és oktatóikat ismerte el. Emellett az ünnepségen átadták a hagyományos vándorserlegeket is a legeredményesebb iskoláknak. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok, kezeljük a helyén gyermekünk értékelését, tanácsolja a szülőknek Bohács Krisztina intelligencia kutató. A GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint ugyanis a jegyek a tanulók kreatív és praktikus intelligenciáját nem tükrözik.
3: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást, vagyis a kristályos intelligenciához tartozó dolgokat méri, és egy kicsit a fluid intelligenciából a logikának az alkalmazását. Nyilván van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, hány pontot kell a tartalmi teszteken elérni, tehát azért legyünk őszinték, amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a az életünkre nézve megmarad, és hát inkább egyfajta jártasság az, amely az iskolában kialakul.
2: Városi fejlesztésekről és a fiatalokat érintő problémákról is véleményt mondhattak az egri középiskolások. Eger közösségi oldalán számoltak be róla, hogy az első városi ifjúsági fórumon közel 500 diák vett részt. A fórumon szó esett egyebek mellett a közbiztonságról, a közösségi közlekedésről, a mentális egészségről és a helyi programokról. A résztvevők szerint Egerben sok lehetőség adott, ugyanakkor fontos lenne, hogy a fiatalok könnyebben jussanak információhoz, jobban kihasználják a közösségi tereket, és nagyobb beleszólásuk legyen a döntésekbe. Idén már 296 alkalommal riasztották a tűzoltókat szabadtéri tüzekhez Heves vármegyében, írja a heol.hu. A lángok eddig több mint 120 pocipályányi területet érintettek, jellemzően kiszáradt füves, nádas és bozótos részek gyulladtak meg. A katasztrófa védelem szerint a legtöbb eset emberi gondatlanság miatt következett be. A vármegye teljes területén továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben, ezért tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. Saját kertben ugyanakkor továbbra is lehet bográcsozni és grillezni, de a tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, és mindig legyen kéznél víz vagy kertislag arra az esetre, ha közbe kell avatkozni. Egy héten belül 4 gyerek került a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe gombelem lenyelés miatt. Egyiküknél súlyos károsodás alakult ki. Az esetek száma évről évre nő, idén 630 olyan páciensük volt, akinek a szervezetéből veszélyes tárgyat, például elemet, csatot, mágnest távolítottak el az orvosok, sokszor műtéti úton. A tünetekről Nagy Anikó, az intézmény főigazgató főorvosa beszélt rádiónknak.
4: A nyelőcsőben fennakadt idegen testeknek, köztük a gombelemeknek, az egyharmadában vannak típusos tünetek. Ezeket a szülők nagyon könnyen észre tudják venni. Nyálzás, nyelési nehézség jelentkezik a gyereknél, esetleg fájdalma van, nem kíván enni, elutasítja a táplálkozást, köhétsel, vagy akár valamilyen légzési nehezítettségre utaló hangot ad. Az esetek egyharmadában észrevehető azonnal, hogy itt valami történt.
2: A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet szakemberei arra kérik a szülőket, hogy fordítsanak különös figyelmet a gombelemek biztonságos tárolására. Büfékocsikat, foodtruckokat ellenőriztek a fogyasztóvédők, több mint 400 vendéglátóegységet vizsgáltak. A legtöbb probléma továbbra is a tisztasággal van, sokan nem tartják be a higiéniai előírásokat. Tájékoztatta rádiónkat Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
5: Az mindenképpen jó hír, hogy az ellenőrzések során egy vendéglátó helyet sem kellett bezárni, még idegenesen sem. Magyarul olyan súlyos élelmiszerbiztonsági higiéniai problémák nem merültek fel, amelyek indokolták volna az ideglenes ügyletbezárást. A legjellemző problémák a fogyaszthatósági és a minőségmegőrzési idő betartásával kapcsolatosak voltak, találtak a kollégák lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, illetve az allergén információk vagy a kötelező címkézések maradtak el még kisebb körben. Természetesen a lejárt termékek esetében gondoskodtak a polcokról történő levételről, tehát a fogyasztók között már nem juthat el.
2: Több egri háztartás marad átmenetileg meleg víz nélkül az EVAD ZRT tervezett karbantartása miatt. A heol.hu arra hívta fel a figyelmet, hogy az éves munkálatok június 23-án kedden reggel 6 órakor kezdődnek, és június 25-én délután 6 óráig tartanak. Ez idő alatt szünetel a használati melegvíz szolgáltatás a távfőrendszeren. A karbantartásra a rendszer biztonságos és megbízható működésének fenntartása érdekében van szükség. A munkálatokat a lehető legrövidebb idő alatt végzik el, hogy minél kisebb kellemetlenséget okozzanak az érintett lakóknak. Újra Eger ad otthont a Kaláka Fesztiválnak, ahol 4 napon át koncertek, kulturális programok és családi rendezvények várják a közönséget. A fesztivált június 25-e és 28-a között rendezik meg, fő helyszíne idén is az Érsekkert lesz. A nyitó esten a Kaláka és a Sebő együttes Jordán Tamással közösen idézi meg József Attila költészetét a Gárdonyi Géza Színházban. A programban zenés városi séta, kiállítás és ingyenesen látogatható kísérő események is szerepelnek. Fellép többek között Paja Bea, a Csík János és a Mezzó, a Stefrem, a Söndörgő, valamint Huzella Péter. A gyerekeket külön fesztiválblokkal várják, ahol koncertek, kézműves foglalkozások, játszóház és bábelőadások is lesznek. Megújul Szarvaskő vasútállomásának váróterme, írja a Heves megyei hírlap. Az Eger és Szilvásvárad közötti közkedvelt vasútvonal mentén megvalósuló fejlesztést egy helyi civil szervezet, a Szarvaskőért Közhasznú Egyesület tagjai kezdeményezték, akik a munkálatokat is maguk végzik. A megállapodás értelmében a vasúttársaság az építőanyagokat biztosítja, míg az önkéntesek a saját szabad idejükben újítják fel a leromlott állapotú épületrészt. A tervek szerint teljesen kifestik a helyiséget, kicserélik a bútorokat és modernizálják a világítást is. A megszépült váróteremben egy állandó vasúttörténeti kiállítást is berendeznek a szakemberek, ami bemutatja a környék vasúti közlekedésének múltját. A tárlaton régi fényképek, dokumentumok és vasutas tárgyak várják majd a turistákat, valamint az Eger felé utazókat. A munkálatok már elkezdődtek. Az időjárásról. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, ám az időnként megnövekvő felhőzetből eztortan futószápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Mérsékelt nyugati szél fúj, ami zivatarok környezetében megélénkülhet. Egerben a déli órákban magas lesz az UV-sugárzás, és ma maximum 25 fokra készülhetünk. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, így június 13-án szombaton. Bekészítettem már például a Wickfieldet a Saturday Night-tal, na meg a Dark Souls-t, ugyanis övéké lesz az indulás. A Barbara Streisand-nel kívánok mindenkinek kellemes reggelt és jó rádiózást.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a No Doubt és a Just the Girl. Szép reggelt kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, június 13-a van szombat, a névnaposok az Anettek és az Antalok, a születésnaposok között pedig Chris Evans-t, amerikai színészt köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a Magyar Feltalálók napja, ugyanis Szent Györgyi Albert biokémikus 1940-ben ezen a napon jelentette be, hogy feltalálta a C-vitamint. A legjobb zenék között pedig természetesen a mai reggelben is készülök témákkal, például majd Shania Twainről is hozok egy érdekességet, de hogy mit, az még egy kicsit fedje homály, hogy mivel is készülök a mai reggelre. A legjobb zenékkel viszont folytatom. Az ébredés és a napindítás mellé bekészítettem már a Wakefield csapatát, ők a Saturday Night-tal érkeznek majd, most viszont szólóban Britney Spears és a Give Me More a folytatás.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Saturday Night a Wakefieldtől. Szép reggelt kívánok mindenkinek, ígértem, hogy hozom a mai nap témáit, hát már mondom is, 7 óra után Shania Twainnel foglalkozunk, akiről egy életrajzi film készül, jönnek erről a részletek, aztán 8 órakor hegyet fogunk mászni, de nem hegymászóval, hanem egy humanoid robottal, ugyanis a Chimborzo vulkánt hódítottam most egy robot, úgyhogy erről is jönnek a részletek, hogy pontosan a kutatóknak mi célja van ezzel, hogy humanoid robotokat tanítanak hegyet mászni. Aztán 9 óra után pedig a sportrovatban beszélgetünk a VB-ről, és azon belül is a brazil válogatottról, ugyanis ma éjszaka lépnek majd pályára, és bizony-bizony Neymarnak a szereplése még kérdéses, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. A rövid szünet után James Morrisons és Nelly Furtado közösével folytatom, a Broken Strings-el megyünk majd tovább.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szeptember legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Megszólaltak az egri fiatalok. Idén már több száz szabadtéri tűz volt, egyre több gyerek nyel legombelemet. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Városi fejlesztésekről és a fiatalokat érintő problémákról is véleményt mondhattak az egri középiskolások. Eger közösségi oldalán számoltak be róla, hogy az első városi ifjúsági fórumon közel 500 diák vett részt. A fórumon szó esett egyebek mellett a közbiztonságról, a közösségi közlekedésről, a mentális egészségről és a helyi programokról. A résztvevők szerint Egerben sok lehetőség adott, ugyanakkor fontos lenne, hogy a fiatalok könnyebben jussanak információhoz, jobban kihasználják a közösségi tereket, és nagyobb beleszólásuk legyen a döntésekbe. Idén már 296 alkalommal riasztották a tűzoltókat szabadtéri tüzekhez Hevesvár megyében, írja a heol.hu. A lángok eddig több mint 120 poci pályányi területet érintettek, jellemzően kiszáradt füves, nádas és bozótos részek gyulladtak meg. A katasztrófa védelem szerint a legtöbb eset emberi gondatlanság miatt következett be. A vármegye teljes területén továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben, ezért tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. Egy héten belül 4 gyerek került a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe gombelem lenyelés miatt. Egyiküknél súlyos károsodás alakult ki. Az esetek száma évről évre nő, idén 630 olyan páciensük volt, akinek a szervezetéből veszélyes tárgyat, például elemet, csatot, mágnest távolítottak el az orvosok, sokszor műtéti úton. A tünetekről Nagy Anikó, az intézmény főigazgató főorvosa beszélt rádiónknak.
2: A nyelőcsőben fennakadt idegen testeknek, köztük a gombelemeknek, az egyharmadában vannak típusos tünetek. Ezeket a szülők nagyon könnyen észre tudják venni. Nyázás, nyelési nehézség jelentkezik a gyereknél, esetleg fájdalma van, nem kíván enni, elutasítja a táplálkozást, köhétsel, vagy akár valamilyen légzési nehezítettségre utaló hangot ad. Az esetek egyharmadában észrevehető azonnal, hogy itt valami történt.
1: Az időjárásról. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, ám az időnként megnövekvő felhőzetből eztortan futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Mérsékelt nyugati szél fúj, ami zivatarok környezetében megélénkülhet. Egerben a déli órákban magas lesz az UV-sugárzás, és ma maximum 25 fokra készülhetünk. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, a legjobb zenék! Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Flip the Script és a You to Me. Szép reggelt mindenkinek, picit ejtsünk pár szót a mai nap időjárásáról. Jön a kánikula hangulat, túlnyomó a napos idő, kevés gomoly felhő, csapadék kialakulása az teljesen kizárt, minimális esély van rá. A várható hőmérséklet Budapesten 31 fok lesz, Pécsen 30, Dunaújvárosban 30, aztán Szolnokon pedig 32 fokot mutatnak majd a hőmérőink. A legjobb zenékkel pedig természetesen megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé, még biztos, hogy bele fog most ebben az órában férni. Az a Timbaland, aki tegnap este Szegeden koncertezett, igen, itt volt Magyarországon, a zseniális producer Zseni, és meg is hallgatjuk, hogy miért tartják egyébként ekkora Zseninek. Jön a The Way You Are most tőle ide a Bestre.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán folytatjuk a reggel első témájával, ugyanis 7 óra után érkezik Shania Twain, mert hatalmas nagy bejelentést tett közzé az Instagram oldalán, méghozzá azt, hogy életrajzi film készül róla és a pályafutásáról, úgyhogy jönnek a részletek, no meg természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Cooney Williams és a Saturday Mouse Tea remixében már biztos, hogy itt lesz velem a következő órában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Akcióban a fogyasztóvédők, napokra leáll a melegvízszolgáltatás Egerben, hamarosan újra Kaláka Fesztivál. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Büfékocsikat, foodtruckokat ellenőriztek a fogyasztóvédők, több mint 400 vendéglátóegységet vizsgáltak, a legtöbb probléma továbbra is a tisztasággal van, sokan nem tartják be a higiéniai előírásokat. Tájékoztatta rádiónkat Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az mindenképpen jó hír, hogy az ellenőrzések során egy vendéglátó helyet sem kellett bezárni, még idegenesen sem. Magyarul olyan súlyos élelmiszerbiztonsági higiéniai problémák nem merültek fel, amelyek indokolt volna az ideglenes ügyletbezárást. A legjellemzőbb problémák a fogyaszthatóság és a minőségmegőrzési idő betartásával kapcsolatosak voltak, találtak a kollégák lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, illetve az allergén információk vagy a kötelező címkézések maradtak el még kisebb körben. Természetesen a lejárt termékek esetében gondoskodtak a polcokról történő levételről, tehát a fogyasztókörök már nem juthat el.
1: Több egri háztartás marad átmenetileg meleg víz nélkül az EVAD ZRT tervezett karbantartása miatt. A heol.hu arra hívta fel a figyelmet, hogy az éves munkálatok június 23-án kedden reggel 6 órakor kezdődnek, és június 25-én délután 6 óráig tartanak. Ez idő alatt szünetel a használati melegvíz szolgáltatás a távfőrendszeren. A karbantartásra a rendszer biztonságos és megbízható működésének fenntartása érdekében van szükség. A munkálatokat a lehető legrövidebb idő alatt végzik el, hogy minél kisebb kellemetlenséget okozzanak az érintett lakóknak. Újra Eger ad otthont a Kaláka Fesztiválnak, ahol 4 napon át koncertek, kulturális programok és családi rendezvények várják a közönséget. A fesztivált június 25-e és 28-a között rendezik meg, fő helyszíne idén is az Érsekkert lesz. A nyitó esten a Kaláka és a Sebő együttes Jordán Tamással közösen idézi meg József Attila költészetét a Gátonyi Géza Színházban. A programban zenés városi séta, kiállítás és ingyenesen látogatható kísérő események is szerepelnek. Fellép többek között Paja Bea, a Csík János és a Mezzo, a Stefrem, a Söndörgő, valamint Huzella Péter. A gyerekeket külön fesztiválblokkal várják, ahol koncertek, kézműves foglalkozások, játszóház és báb előadás is lesznek. Az időjárásról. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, ám az időnként megnövekvő felhőzetből esztortan futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Mérsékelt nyugati szél fúj, ami zivatarok környezetében megélénkülhet. Egerben a déli órákban magas lesz az UV-sugárzás, és ma maximum 25 fokra készülhetünk. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Életrajzi film készül a country zene egyik legnagyobb ikonjáról, Shania Twainről. Jönnek a részletek ebben az órában, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Christina Aguilera és a Dirty, na meg Cooney Williams is érkezik Mausteen-vel az oldalán. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, elmúlt hét. Szép reggelt!
0: Best FM!

Come on. Best FM, a legjobb zenék. Életrajzi film készül a country zene egyik legnagyobb ikonjáról, Shania Twain életéről és pályafutásáról. Shania Twain a bejelentést egy szív emojival nyugtázta a közösségi oldalán. A készülő mozi részleteit egyelőre homály fedi, azonban az biztos, hogy az énekesnő nem pihen a közeljövőben, hiszen a country királynője a következő hetekben több alkalommal is különleges vendége lesz Harry Styles koncertsorozatának, és emellett egy stúdióalbumon is dolgozik. Azt nem tudom, hogy a következő énekesnőről valaha készülni fog-e életrajzi film, de dukálna neki, hiszen neki is hatalmas nagy karrierje van, ugyanis most nem Shania Twain-nel, hanem Christina Aguilera-val folytatjuk az ébredést és a napindítást itt a Besten. Szól a Dirty! You ain't here to

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Nem Elég, a New Level Empire és Wolf Kati közöse. Szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, június 13-a van szombat, a névnaposok között köszönhetem az Anetteket és az Antalokat, a születésnaposoknál pedig Chris Evans-t, amerikai színészt. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a Magyar Feltalálók napja, mert hogy 1941. június 13-án szabadalmaztatta Szentgyörgyi Albert biokémikus a C-vitamint. A legjobb zenékkel pedig természetesen folytatom az Ébredést és a Napindítást, csak egy kicsi szünet, aztán a Maroon 5 és a She Will Love és a She Will Be Loved érkezik majd ide a Bestre.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Újabb forgalmi változások jönnek Egerben, díjazták a vármegye legjobb diákjait, hamarosan érkeznek a bizonyítványok. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Újabb terelésekre és korlátozásokra készülhetnek az egri autósok a jövő héten a 25-ös főút felújítása miatt. A város közölte, június 15-én hétfőn módosítják a forgalomterelést a Felsővárosi utca és a Felsőtárkányi csomópont között, és megkezdik a belváros felé vezető oldalon az aszfaltmarást, valamint a bontási munkákat. Csütörtökön a Teszkóbi csomópont környékén a külső sávok várhatóan új kötőréteget kapnak, miközben a reggeli csúcsidőben tovább is lezárják a keresztirányú forgalmat. Pénteken pedig a Ráczkaputéri felüljáró és a Kővágó tér között dolgoznak a külső sávokon. Elismerték Heves vármegye legeredményesebb diákjait és felkészítő pedagógusaikat Egerben. A heol.hu számolt be róla, hogy az Oktatási Hivatal Egri Pedagógiai Oktatási Központjának díját adóján idén közel 150 diákot és pedagógust köszöntöttek. Azok vehettek át díszoklevelet, akik a tanév során a kijelölt tanulmányi versenyek megyei fordulóin első helyezést, az országos döntőkben pedig az első 10 között végeztek. Az esemény keretében a vármegye Egyei Kereskedelmi és Iparkamara a szakmai versenyeken eredményes technikusokat, szakmunkásokat és oktatóikat ismerte el. Emellett az ünnepségen átadták a hagyományos vándorserlegeket is a legeredményesebb iskoláknak. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok, kezeljük a helyén gyermekünk értékelését, tanácsolja a szülőknek Bohács Krisztina intelligencia kutató. A GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint ugyanis a jegyek a tanulók kreatív és praktikus intelligenciáját nem tükrözik.
2: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást, vagyis a kristályos intelligenciához tartozó dolgokat méri, és egy kicsit a fluid intelligenciából a logikának az alkalmazását. Nyilván van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, hány pontot kell a tartalmi teszteken elérni, tehát azért legyünk őszinték, amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a az életünkre nézve megmarad, és hát inkább egyfajta jártasság az, amely az iskolában kialakul.
1: Az időjárásról. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, ám az időnként megnövekvő felhőzetből eztortan futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Mérsékelt nyugati szél fúj, ami zivatarok környezetében megélénkülhet. Egerben a déli órákban magas lesz az UV-sugárzás, és ma maximum 25 fokra készülhetünk. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Kylie Minogue után érkezik egy másik csajszi, aki most újra visszarepít minket a 90-es évekbe, méghozzá egy zseniális dallal, amit nagyon jól dolgozott fel. Jön Kim Mazel és a Young Hearts, Run Free, most ide a Best FM-re, egy igazi nyári szerelmes hangulat így korán reggel.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk következnek, aztán 8 óra után pedig egy újabb téma, méghozzá egy humanoid robottal fogunk foglalkozni, aki bizony-bizony hegymászásra adta a fejét, és hát sikeresen teljesítette a kitűzött célt, de hogy mi a célja a kutatóknak és a fejlesztőknek ezzel, azt is el fogom árulni, na meg természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. A svéd Ace of Base már biztos, hogy itt lesz velem a következő órában, a Life is a Flower-re.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Thank you.

0: Szeptember legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Megszólaltak az egri fiatalok, idén már több száz szabadtéri tűz volt, egyre több gyerek nyel legombelemet. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Városi fejlesztésekről és a fiatalokat érintő problémákról is véleményt mondhattak az egri középiskolások. Eger közösségi oldalán számoltak be róla, hogy az első városi ifjúsági fórumon közel 500 diák vett részt. A fórumon szó esett egyebek mellett a közbiztonságról, a közösségi közlekedésről, a mentális egészségről és a helyi programokról. A résztvevők szerint Egerben sok lehetőség adott, ugyanakkor fontos lenne, hogy a fiatalok könnyebben jussanak információhoz, jobban kihasználják a közösségi tereket, és nagyobb beleszólásuk legyen a döntésekbe. Idén már 296 alkalommal riasztották a tűzoltókat szabadtéri tüzekhez Hevesvár megyében, írja a heol.hu. A lángok eddig több mint 120 poci pályányi területet érintettek, jellemzően kiszáradt füves, nádas és bozótos részek gyulladtak meg. A katasztrófa védelem szerint a legtöbb eset emberi gondatlanság miatt következett be. A vármegye teljes területén továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben, ezért tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. Egy héten belül 4 gyerek került a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe gombelem lenyelés miatt. Egyiküknél súlyos károsodás alakult ki. Az esetek száma évről évre nő, idén 630 olyan páciensük volt, akinek a szervezetéből veszélyes tárgyat, például elemet, csatot, mágnest távolítottak el az orvosok, sokszor műtéti úton. A tünetekről Nagy Anikó, az intézmény főigazgató főorvosa beszélt rádiónknak.
2: A nyelőcsőben fennakadt idegen testeknek, köztük a gombelemeknek, az egyharmadában vannak típusos tünetek. Ezeket a szülők nagyon könnyen észre tudják venni. Nyázás, nyelési nehézség jelentkezik a gyereknél, esetleg fájdalma van, nem kíván enni, elutasítja a táplálkozást, köhétsel, vagy akár valamilyen légzési nehezítettségre utaló hangot ad. Az esetek egyharmadában észrevehető azonnal, hogy itt valami történt.
1: Az időjárásról. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, ám az időnként megnövekvő felhőzetből eztortan futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Mérsékelt nyugati szél fúj, ami zivatarok környezetében megélénkülhet. Egerben a déli órákban magas lesz az UV-sugárzás, és ma maximum 25 fokra készülhetünk. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék! Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt, jó ébredést kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, június 13-a van, szombat, elmúlt 8 óra, és ebben az órában jön egy téma méghozzá a humanoid robotokról, ugyanis most egy a hegymászásra adta a fejét. Jönnek a részletek, hogy a kutatók és a mérnökök miért akarják ezt egyébként, és természetesen a legjobb zenéket is hozom. A kezdés a The Rasmus-é.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék egy egyedülálló expedíciót hajtott végre, egy Pemba névre keresztelt humanoid robot, amely sikeresen megmászta az ecuadori Chimborazo vulkán 1600 méteres csúcsát. 16 óra alatt tette egyébként mindezt, és teljesen önállóan haladt, és mindössze a legmeredekebb, legnehezebb szakaszokon szorult emberi beavatkozásra. Kamerákkal van felszerelve, meg szenzorokkal, és rögzíti a területet, és ezáltal lehet egy kicsit majd elemezni azt, adatokat gyűjt, kutatást és mentést tud majd végezni, és a környezet megtisztítására is fogják majd használni. A fejlesztés sikeres vulkánmászás után folytatódik, a jövőbeli tervek között szerepel a robotok napenergiával történő működése, valamint a műholdas hálózatok integrálása a kommunikációban. A mérnökök végső célja egy tökéletes, autonóm időjárás tényezőkkel és a legdurvább terepviszonyokkal szemben is ellenálló robot, amely egy napon akár a Mount Everest csúcsát is képes lesz meghódítani. Nem semmi dolog ez, a technológiában szerintem most már nincsen határ, ezt kijelenthetjük, nálunk pedig a nosztalgiázásban ugyanis a legjobb zenék szólnak az ébredés és a napindítás mellé, a 90-es évek felejthetetlen slágerei közül köszönöm a Faith No More és az Easy, most viszont a 2000-es évekkel megyünk tovább, Vanessa Amoroso érkezik, és az Absolutely Everybody.

0: Best FM a legjobb zenék, a királylánnyal ébredhettünk még hozzá a Walmáros srácok átdolgozásában. Rácsörögtek a huligánszesekre, és mondták, hogy csináljuk meg együtt ezt a dalt. Nagyon jóra sikerült, szerintem. Na de, június 13-a szombat van, a névnaposok az Anettek és az Antalok, a születésnaposok között pedig Chris Evans, amerikai színészt köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a Magyar Feltalálók napja, ezt 2009 óta tartjuk, mert hogy egyébként 1941. június 13-án szabadalmaztatta Szentgyörgyi Albert, biokémikus, a C-vitamint. Az első magyar Nobel-díjasunkról van egyébként szó. Nem kis dolog. A legjobb zenékkel pedig hamarosan megyünk majd tovább. Az ébredés és a napindítás mellé érkezik majd a hírek után a Chris Cross Duo és a Jump.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Szeptember legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Akcióban a fogyasztóvédők, napokra leáll a melegvízszolgáltatás Egerben, hamarosan újra Kaláka Fesztivál. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Büfékocsikat, foodtruckokat ellenőriztek a fogyasztóvédők, több mint 400 vendéglátóegységet vizsgáltak, a legtöbb probléma továbbra is a tisztasággal van, sokan nem tartják be a higiéniai előírásokat. Tájékoztatta rádiónkat Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az mindenképpen jó hír, hogy az ellenőrzések során egy vendéglátó helyet sem kellett bezárni, még idegenesen sem. Magyarul olyan súlyos élelmiszerbiztonsági higiéniai problémák nem merültek fel, amelyek indokolták volna az ideglás ügyletbezárást. A legjelentő problémák a fogyaszthatóság és a minőségmegőrzési idő betartásával kapcsolatosak voltak, találtak a kollégák lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, illetve az allergén információk vagy a kötelező címkézések maradtak el még kisebb körben. Természetesen a lejárt termékek esetében gondoskodtak a polcokról történő levételről, tehát a fogyasztókörről már nem juthat el.
1: Több egri háztartás marad átmenetileg meleg víz nélkül az EVAD ZRT tervezett karbantartása miatt. A heol.hu arra hívta fel a figyelmet, hogy az éves munkálatok június 23-án kedden reggel 6 órakor kezdődnek, és június 25-én délután 6 óráig tartanak. Ez idő alatt szünetel a használati melegvízszolgáltatás a távfőrendszeren. A karbantartásra a rendszer biztonságos és megbízható működésének fenntartása érdekében van szükség. A munkálatokat a lehető legrövidebb idő alatt végzik el, hogy minél kisebb kellemetlenséget okozzanak az érintett lakóknak. Újra Eger ad otthont a Kaláka Fesztiválnak, ahol 4 napon át koncertek, kulturális programok és családi rendezvények várják a közönséget. A fesztivált június 25-e és 28-a között rendezik meg, fő helyszíne idén is az Érsekkert lesz. A nyitó esten a Kaláka és a Sebő együttes Jordán Tamással közösen idézi meg József Attila költészetét a Gátonyi Géza Színházban. A programban zenés városi séta, kiállítás és ingyenesen látogatható kísérő események is szerepelnek. Fellép többek között Paja Bea, a Csík János és a Mezzo, a Stefrem, a Söndörgő, valamint Huzella Péter. A gyerekeket külön fesztiválblokkal várják, ahol koncertek, kézműves foglalkozások, játszóház és báb előadások is lesznek. Az időjárásról. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, ám az időnként megnövekvő felhőzetből eztortan futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Mérsékelt nyugati szél fúj, ami zivatarok környezetében megélénkülhet. Egerben a déli órákban magas lesz az UV-sugárzás, és ma maximum 25 fokra készülhetünk. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Pestefem a legjobb zenék, hála Istennek, túlnyomóan napos idő várható a mai napon, tehát a kánikula tombol, ideje volt, itt van a nyár. Mondom a csúcshőmérsékleteket, hogy egyébként hogyan alakul. Budapest 31 fokos, Zalaegerszegen 29 lesz, majd Baján 31, Székesfehérváron pedig 30, és végül Eger 29 fokos lesz a mai napon. Hamarosan jövök majd a következő órába egy kis sportrovattal, de ezt még fedje homály, majd elárulom az óra végén, hogy mi lesz az, viszont hogy mi lesz itt velem az óra végéig? Hát a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, és azok közül is például a Take That jön majd a Relight My Fire-rel, úgyhogy Lulu ott lesz az oldalukon, na meg Madonna, most a Musical ébreszt majd mindenkit itt a Besten.
1: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán a sportvilágába látogatunk el, és tombol a VB láz a világon, úgyhogy beszélgetünk erről, és azon belül is a brazil válogatottról. Az ötszörös világbajnok csapat ma fog éjszaka majd pályára lépni, és Neymar kérdése az még nem tisztázott, hogy játszani fog-e ezen a meccsen. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Érkezik majd például a francia világsztár DJ Bob Sinclair és a Love Generation.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Tenger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Újabb forgalmi változások jönnek Egerben, díjazták a vármegye legjobb diákjait, hamarosan érkeznek a bizonyítványok. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Újabb terelésekre és korlátozásokra készülhetnek az egri autósok a jövő héten a 25-ös főút felújítása miatt. A város közölte, június 15-én hétfőn módosítják a forgalomterelést a Felsővárosi utca és a Felsőtárkányi csomópont között, és megkezdik a belváros felé vezető oldalon az aszfaltmarást, valamint a bontási munkákat. Csütörtökön a Teszkóbi csomópont környékén a külső sávok várhatóan új kötőréteget kapnak, miközben a reggeli csúcsidőben tovább is lezárják a keresztirányú forgalmat. Pénteken pedig a Ráczkaputéri felüljáró és a Kővágó tér között dolgoznak a külső sávokon. Elismerték Heves vármegye legeredményesebb diákjait és felkészítő pedagógusaikat Egerben. A heol.hu számolt be róla, hogy az Oktatási Hivatal Egri Pedagógiai Oktatási Központjának díját adóján idén közel 150 diákot és pedagógust köszöntöttek. Azok vehettek át díszoklevelet, akik a tanév során a kijelölt tanulmányi versenyek megyei fordulóin első helyezést, az országos döntőkben pedig az első 10 között végeztek. Az esemény keretében a vármegye Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a szakmai versenyeken eredményes technikusokat, szakmunkásokat és oktatóikat ismerte el. Emellett az ünnepségen átadták a hagyományos vándorserlegeket is a legeredményesebb iskoláknak. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok, kezeljük a helyén gyermekünk értékelését, tanácsolja a szülőknek Bohács Krisztina intelligencia kutató. A GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint ugyanis a jegyek a tanulók kreatív és praktikus intelligenciáját nem tükrözik.
2: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást, vagyis a kristályos intelligenciához tartozó dolgokat méri, és egy kicsit a fluid intelligenciából a logikának az alkalmazását. Nyilván van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, hány pontot kell a tartalmi teszteken elérni, tehát azért legyünk őszinték, amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a az életünkre nézve megmarad, és hát inkább egyfajta jártasság az, amely az iskolában kialakul.
1: Az időjárásról. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, ám az időnként megnövekvő felhőzetből eztortan futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Mérsékelt nyugati szél fúj, ami zivatarok környezetében megélénkülhet. Egerben a déli órákban magas lesz az UV-sugárzás, és ma maximum 25 fokra készülhetünk. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék! Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 9 óra múlt, és ilyenkor mindig a sportvilágába látogatunk el. Terítéken a futballvilágbajnokság és azon belül is a brazil válogatottal való foglalkozás, mert hogy az ötszörös világbajnoki csúcstartó a mai napon lép majd pályára éjszaka. Úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Sean Paulé az indulás, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, irány a foci világbajnokság, mert hogy egyébként csütörtökön elindult a világtorna, este per éjszaka zajlanak a meccsek, és a mai éjszaka folyamán a brazil válogatott pályára lép, méghozzá nagyon úgy néz ki, hogy Neymar játéka nélkül, ugyanis vádli sérülése miatt került veszélyben. A Santos FC világsztárja, az is kérdéses volt egyébként, hogy ki megy a világbajnokságra, aztán végül Ancelotti beválasztotta is, és azért is érdekes a brazil válogatottal foglalkozni, mert bizony-bizony Carlo Ancelotti szerepe is nagyon érdekes, ugyanis ő eddig klub edző volt, most ez számára teljesen új dolog, hogy szövetségi kapitányként fog majd neki menni egy ilyen világtornának, úgyhogy nagyon kíváncsian várom, hogy Ancelotti hogy rakta össze ezt a brazil válogatottat, amiben természetesen Neymar mellett olyan világsztárok vannak, mint például Rafinha, a Barcelona jelenlegi sztárja, egykor Neymar is ugyanazon a pozíción játszott, mint ő. Az ötszörös világbajnok brazilok ma éjszaka pontban éjfélkor lépnek majd pályára a C csoportban Marokkó ellen, megkezdik a szereplőseket az észak-amerikai tornán. Hogy vajon ők lesznek a nagy befutók, az esélyesek a világbajnoki címre, azt nem tudom, és Neymar utolsó menetelése hogyan fog alakulni a válogatottba, ezt se tudjuk megjósolni, hogy egyáltalán pályára fog-e lépni, mert Ancelotti elmondta, azért keményen kell dolgozni a világklasszisnak. A legjobb zenékkel megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé, magunk mögött hagyjuk a sportot, és átveszi például a hatalmat a francia világsztár DJ Bob Sinclair a Love Generation-nel, na meg Sting és Chap Miami közöse, ugyanis a Desert Rose-zal megyünk tovább most itt a Besten.

is fact. Should truly be a reason.

Best FM a legjobb zenék, a Topazzal bulisztunk, ez volt a New Millennium, szép napot kívánok mindenkinek, június 13-a van szombat, a névnaposok az Anettek és az Antalok, a születésnaposok között pedig Chris Evans, amerikai színészt köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a magyar feltalálók napja, Szent Györgyi Albert miatt, ugyanis 1941. június 13-án szabadalmaztatta a C-vitamint, és 2009 óta tartjuk számon egyébként a magyar feltalálók napját. Emiatt az esemény miatt. A legjobb zenékkel pedig természetesen folytatom. Az óra végéig még be fog köszönni hozzánk Avril Lavigne, a Skaterboy-jal, na meg Ricky Martin, ugyanis a folytatás az övé, a She Banks-el megyünk tovább most itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk, és indítom a Best hétvégét, és olyan előadók gondoskodnak a hangulatról, mint például a Bumfaku MCs, a Freestylerrel érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Tréger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Megszólaltak az egri fiatalok. Idén már több száz szabadtéri tűz volt, egyre több gyerek nyel legombelemet. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Városi fejlesztésekről és a fiatalokat érintő problémákról is véleményt mondhattak az egri középiskolások. Eger közösségi oldalán számoltak be róla, hogy az első városi ifjúsági fórumon közel 500 diák vett részt. A fórumon szó esett egyebek mellett a közbiztonságról, a közösségi közlekedésről, a mentális egészségről és a helyi programokról. A résztvevők szerint Egerben sok lehetőség adott, ugyanakkor fontos lenne, hogy a fiatalok könnyebben jussanak információhoz, jobban kihasználják a közösségi tereket, és nagyobb beleszólásuk legyen a döntésekbe. Idén már 296 alkalommal riasztották a tűzoltókat szabadtéri tüzekhez Heves vármegyében, írja a heol.hu. A lángok eddig több mint 120 poci pályányi területet érintettek, jellemzően kiszáradt füves, nádas és bozótos részek gyulladtak meg. A katasztrófavédelem szerint a legtöbb eset emberi gondatlanság miatt következett be. A vármegye teljes területén továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben, ezért tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. Egy héten belül 4 gyerek került a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe gombelem lenyelés miatt. Egyiküknél súlyos károsodás alakult ki. Az esetek száma évről évre nő, idén 630 olyan páciensük volt, akinek a szervezetéből veszélyes tárgyat, például elemet, csatot, mágnest távolítottak el az orvosok, sokszor műtéti úton. A tünetekről Nagy Anikó, az intézmény főigazgató főorvosa beszélt rádiónknak.
2: A nyelőcsőben fennakadt idegen testeknek, köztük a gombelemeknek, az egyharmadában vannak típusos tünetek. Ezeket a szülők nagyon könnyen észre tudják venni. Nyázás, nyelési nehézség jelentkezik a gyereknél, esetleg fájdalma van, nem kíván enni, elutasítja a táplálkozást köhéccsel, vagy akár valamilyen légzési nehezítettségre utaló hangot ad. Az esetek egyharmadában észrevehető azonnal, hogy itt valami történt.
1: Az időjárásról. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, ám az időnként megnövekvő felhőzetből eztortan futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Mérsékelt nyugati szél fúj, ami zivatarok környezetében megélénkülhet. Egerben a déli órákban magas lesz az UV-sugárzás, és ma maximum 25 fokra készülhetünk. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, elmúlt 10 óra, június 13-a van szombat, indul a Best hétvége a legjobb zenékkel. A jó hangulatról gondoskodik például ebben az órában majd Britney Spears a Crazy-vel, na meg a Boomfaku MC-s is itt lesz a Freestylerrel, a kezdés pedig Melanie C. Ez az I'm Turn to You, rádiózunk együtt.
0: Best FM.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor. You can take a picture.

Best FM a legjobb zenék, köszöntök mindenkit a Magyar Feltalálók napján, mert június 13-án ünnepeljük mindezt, amikor a névnaposok az Anettek és az Antalok, a születésnaposok között pedig Chris Evans köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. És hogy miért van a mai napon a Magyar Feltalálók napja, nagyon egyszerű lesz a válaszom, ugyanis 1941-ben ezen a napon szabadalmaztatta Szentgyörgyi Albert biokémikus a C-vitamint, ami bizony gyorsan elterjedt a világon és megismertette az emberek azzal, hogy az immunrendszer erősítése nagyon fontos. A következő dalnak köszönhetően pedig szerintem a Walkmanek holdítottak világkülüli turnét, ugyanis a Boomfaku MC's videoklipjében egy srácot lehet látni bőnadrágban, egy fejhallgatóval a fején, miközben erre a dalra úgy ropja a breaktáncot, hogy valami eszméletlen. Jön a Boomfaku MC's tehát, és a Freestyler most

0: Next FM a legjobb zenék, azok a csajok nosztalgiázhattak egy hatalmasat, akik a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején voltak tinédzserek, méghozzá Britneyvel és a Crazynek köszönhetően. A legjobb zenék sorát pedig most folytatja egy énekes, aki a 80-as évekhez kötődik, de a 90-es években is bizony-bizony aktív volt, és lettek világslágerei. Rövid szünet következik, aztán érkezik is Lionel Richie és a Just For You.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 11 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán az utolsó közös órán következik, és egyben a délelőtt utolsó órája is ez lesz. A legjobb zenék természetesen meghozzák most is majd a hangulatot, így a Best hétvége során jön, ami még nem volt, például Whitney Houston is énekel, az I'm Your Baby Tonight-ot fogja majd eltolni.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtelése.

Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Migráns kérdés, fontos bejelentést tett a kormányfő, évvégi bizonyítvány, nem mindent árulnak el a jegyek, dobbantani akart a dunántúli számlagyáros. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Migránsokat befogadó tábor létrehozását tervezte az Orbán kormány 2024-ben Győr-Moson-Sopron vármegyében Vitnyéden, közölte rendkívüli tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter szerint ezzel, illetve a tranzitzónák újbóli megnyitásával akart megfelelni az uniós elvárásoknak, miközben a nyilvánosság előtt folyamatosan tagadta, mire készül. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy az előző kabinet zéró toleranciát hirdetett a menekültek befogadása kapcsán. Az unió bírósága szintén két éve 200 millió euróra büntette Magyarországot, és napi 1 millió eurós bírságot is kirótt addig, amíg nem hajtja végre a tranzitzónák ügyében hozott ítéletet. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok, oktatási szakemberek arra figyelmeztetik a szülőket, a helyén kezeljék gyermekük évvégi értékelését. Bohács Krisztina intelligencia kutató, a GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint a jegyek nem mutatnak meg mindent, hiszen a gyermekek kreatív és gyakorlati intelligenciáját sem tükrözik.
2: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást méri. Van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, tehát azért legyünk őszinték, amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a megmarad.
1: Fiktív számlákra épülő céghálózatot számoltak fel egy nagyszabású akcióval az adóhatóság zalai nyomozói. A gyanú szerint a szervezet csaknem 800 milliós kárt okozott a költségvetésnek. A hálózat vezetője egy balatoni ingatlanból irányított, és épp Tájföldre készült áthelyezni központját. Több mint 1,2 milliárd forintnyi vagyont foglaltak le, 25 embert hallgattak ki gyanúsítottként az ügyben, közülük 5-öt letartóztatott a bíróság. Ingyenes tüdőrák szűrésre hívja az aktív dohányosokat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Egész nyáron fogadják az 50 és 74 év közötti megrögzött bagósokat. Az érdeklődők a tüdőrákszűrés@korányi.hu címen jelentkezhetnek. A napsütés mellett eleinte több, aztán délután kevesebb felhőre számíthatunk, elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A szél megerősödhet. A 22-27 fokos csúcsot késő este 15-19 fok követheti. Vasárnap is nagyjából hasonló időnk lesz, keleten talán több napsütéssel, ugyanakkor az érkező front sokfelé csapadékot hoz majd. 22 és 30 fok között lesznek majd az értékek délután.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Korog a hasam, nem véletlenül, ugyanis már csak ezt az egy órát kell kibírni, és a szombati ebédre rávetheti magát majd mindenki. Én is ezt fogom tenni, ahogy hazaértem, de addig is még elfogyasztok pár legjobb zenét így. A délelőtt folyamán itt lesz például velem Whitney Houston az I'm Your Baby Tonight-tal, de az előétel PDD és Enya közöse lesz majd. Ez az I Don't Wanna Know.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, Ákos Dala szólt, ez volt a Kegyetlen Szerelem, a folytatásba pedig jön az a csaj, akiről már beszéltem a reggel folyamán, Shania Twainről van szó, aki bejelentette az Instagram oldalán, hogy életrajzi film készül róla, és bizony-bizony nagyon pörgős időszaka van az énekesnőnek, mert amellett, hogy ezt a filmet készíti közösen a producer társaival, hogy egyébként ez milyen lesz, ez még homály fedi, de emellett készül egy stúdió albuma is, és bizony-bizony Harry Styles koncert sorozatában vendégeskedik, úgyhogy nagy a hajtás körülötte, és meg is mutatjuk, hogy mivel érte ezt el. Például ezzel a dallal jön a Man I Feel Like a Woman, tehát Shania Twaintől most ide a Bestre. Let's go, girls!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Best FM a legjobb zenék, a 90-es évek egyik funky klasszikusa. Hoho, ez volt a Cantaloupe. Szép napot kívánok mindenkinek. Június 13-a van szombat. A névnaposok az Anettek és az Antalok, a születésnaposok között pedig Chris Evans-t, amerikai színészt köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. A mai napon van a magyar feltalálók napja. 2009 óta ünnepeljük ezt, mert hogy az első magyar Nobel-díjas Szentgyörgyi Albert biokémikus 1941-ben június 13-án jelentette be a C-vitamin szabadalmát, úgyhogy nem kis dolog ez, mindenki használja a világon, ugye az immunrendszer erősítésének az első vitaminjáról van szó. A legjobb zenékkel pedig megyünk még tovább, nincs még közel se vége ennek az órának, csak egy rövid szünet jön, és aztán nem csak az immun erősítés lesz fókuszban, hanem azt is megnézzük, hogy mivel lehet a lelki világunkat erősíteni, méghozzá Kanye Westnek köszönhetően jön majd a Stronger-rel. That's

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, a hatalmas népszerűségnek örvendő Nagy Bogi után nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis érkezik Béni Media, övé a délután egészen este 6 óráig, amikor majd kezdetét veszi a ma esti Night Shift. A mikrofonnál Horváth Zoltán, hol volt idáig, szép délután, jó étvágyat kívánok a Besttel, utoljára az Outkast dalát indítom.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Migráns kérdés, fontos bejelentés a kormányfőtől, hajtóvadászat indul az ittas sofőrök ellen. Foci VB, valósággal sokkolják az árak a szurkolókat. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Migránsokat befogadó tábor létrehozását tervezte az Orbán kormány 2024-ben Győr Moson-Sopron vármegyében Vitnyéden, közölte rendkívüli tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter szerint ezzel, illetve a tranzitzónák újbóli megnyitásával akart megfelelni az uniós elvárásoknak, miközben a nyilvánosság előtt folyamatosan tagadta, mire készül. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy az előző kabinet zéró toleranciát hirdetett a menekültek befogadása kapcsán. Az unió bírósága szintén két éve 200 millió euróra büntette Magyarországot, és napi 1 millió eurós bírságot is kirótt addig, amíg nem hajtja végre a tranzitzónák ügyében hozott ítéletet. Újabb razziát tart a rendőrség az utakon, az ittas és bódult vezetőkre vadásznak jövő hétfőtől vasárnapig. A Rotpol nemzetközi akció részeként jövő pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz. Az ország bármely pontján találkozhatnak ellenőrzéssel. A hatóság arra figyelmeztet, hogy már kis mennyiségű szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt, növeli a balesetek kockázatát, és természetesen tilos. Több tonna veszélyes hulladékot halmozott fel udvarán egy férfi Gyöngyös-Orosziban. A bitumen és az azbesztes építőanyag mellett volt ott még 120 köbméternyi gumiabroncs és rengeteg háztartási szemét is. Végül a kormányhivatal ürítette ki a portát. Vádat emeltek ellene, felfüggesztett szabadságvesztés és komoly pénzbüntetés várhat rá. Már most tisztán látszik, hogy mesés haszonnal zár majd a labdarúgó világbajnokság. A közvetlen bevételek óvatos becslések szerint is elérhetik a 11 milliárd dollárt. Az összeg nagy része az Egyesült Államokban marad, ahol a legtöbb meccset rendezik. A szurkolók ugyanakkor lázadnak, elszabadultak az árak a kávézókban, éttermekben, hotelekben. Minden sokkal drágább most, mint mondjuk két hete. Átszámítva 700 ezer forintba kerül egy belépő az egyik mérkőzésre Miami-ban. Aki pedig a helyszínen szeretné látni a döntőt, az mostani állás szerint nem jut jegyhez 4,5 millió forint alatt. A napsütés mellett eleinte több, aztán délután kevesebb felhőre számíthatunk, elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A szél megerősödhet. A 22-27 fokos csúcsot késő este 15-19 fok követheti. Vasárnap is nagyjából hasonló időnk lesz, keleten talán több napsütéssel, ugyanakkor az érkező front sokfelé csapadékot hoz majd. 22 és 30 fok között lesznek majd az értékek délután.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó hétvégét mindenkinek, de elmúlt néhány perccel június 13-a van. Ez már a Best délután, én Béni Meddia vagyok. Rádiózzunk együtt, hozom is a legjobb zenéket. Hozom hamarosan Nelly dalát, jön a Hot in Here, itt lesz Simply Red és a Stárszal, most pedig Lili Ellen 2006-ba repít minket a Smile-al itt a Best-en.
0: Best!

FM a legjobb zenék. Ma az országban a legmagasabb nappali hőmérséklet 24-25 fok körül van. Holnap az előrejelzések szerint többnyire napos, gomoly felhős időre van kilátás. Elszigetelten előfordulhat zápor, néhol akár egy-egy zivatar is, úgyhogy az esernyőket azért nem érdemes eltenni. A nyugati észak-nyugati szelet sokfelé élénk időnként erős széllökések kísérhetik. A délutáni órákban egyébként 23 és 28 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérséklet.

0: Pesztefán a legjobb zenék, közlekedési infokkal folytatjuk. Az M0-áson például az északi szektorán a Rákospalota és a Dunakeszi csomópontok között a kihelyezett portáltáblák karbantartását végzik. Ez okozza a torlódást a 69-es és a 72-es kilométer között mindkét oldalon, felváltva lezárják az egyik sávot. Az M1-esen több helyen is felújítás zajlik, a szélesítési munkák miatt például Budapest felé, Biatorbágy és az M0-ás autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. A 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, a szélesítési munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. Herceghalom és Bicske, azaz a 33-as és a 31-es kilométer között a főváros felé tartó forgalom, a külső és a leálló sávon halad, úgyhogy ott is lassú a haladás. Tatabánya térségében pedig a belső sávot a 61-es és a 64-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a forgalmat sávelhúzással, a külső és a leálló sávra terelik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szuper hétvégét kívánok mindenkinek! Folytatódik a szombat délután azonnal, de előtte jönnek a hírek itt az egy óra, aztán hozom a kompakt diszkót is. Ez lesz a Te meg én, és Justin Timberlake is itt lesz velünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: E-rollerek azonnali szabályozás kell. Ütközött, kigyulladt magyar kamionos tragédiája Csehországban. Idén is fegyverekre költi a legtöbbet a világ. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Rengeteg a baleset, ezért a mikromobilitási eszközök mihamarabbi szabályozását javasolja a Magyar Mobilitási és Autóklub. Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogászt, a szervezet keszbizottságának elnökét hallják.
2: A mikromobilitás, illetve különösen az e-roller használat a baleseti statisztikák alapján azt gondoljuk azonnali intézkedést igényelne. Felmerül annak a lehetősége, hogy egy külön jogszabály módosítással első lépésben az e-rollerrel kapcsolatos szabályozást kellene létrehozni. Az e-roller jogilag gyakorlatilag nem is létezik. Nincsenek meghatározva sem az életkori szabályok, a védő öltözetnek vagy a védősisaknak a szabályok.
1: Román kamionossal ütközött egy magyar fuvarozó Csehországban, mindketten meghaltak a balesetben. Hajnalban a Brunótól a csehszlovák határig vezető autópályán történt a tragédia. A magyar sofőr egy útszűkületnél valamiért a betonkorlátnak ütközött, megcsúszott és keresztbe állt a strádán. Az érkező román vezető már nem tudott lassítani. A karambol után mindkét kamion kigyulladt. A tavainál lényegesen jobb cseresznye szezonra készülnek a termelők. A szakmai szervezetek szerint a tavaszi fagyok ezúttal nagyrészt elkerülték az ültetvényeket, így országosan 6-8 ezer tonnás termés várható. Bár az aszály és az időnkénti esőzés okoz gondokat, a késői fajták termése több térségben meghaladja a közepes szintet. A szüret már javában tart, a vásárlók pedig továbbra is a nagyszemű sötétpiros cseresznyét keresik. Idén is rekordösszeget költenek a világországai fegyverkezésre. A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet egyelőre nem mert előzetes becslést közölni, ugyanakkor azt biztosra veszi, hogy megdől a tavalyi csúcs, a 2,9 billió dolláros összeg. Az elmúlt 12 évben folyamatosan nőtt a hadianyagokra, eszközökre szánt pénz. Az Egyesült Államok áll ebben az élen, Németország feljött a negyedik helyre, Kína és Oroszország mögé. Sok felé jöhet fordulat az időjárásban, már is mondom a részleteket. A napsütés mellett eleinte több, aztán délután kevesebb felhőre számíthatunk, elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. A szél megerősödhet. A 22-27 fokos csúcsot késő este 15-19 fok követheti. Vasárnap is nagyjából hasonló időnk lesz, keleten talán több napsütéssel, ugyanakkor az érkező front sokfelé csapadékot hoz majd. 22 és 30 fok között lesznek majd az értékek délután.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes szombat délutánt kívánok mindenkinek egy óra után is. Én Béni Meddia vagyok, és robogunk tovább hamarosan Stakkabóval, jön a Here We Go, na de itt lesz Rihanna és T.I. közöse is, a Live Your Life. Mindezek előtt pedig Justin Timberlake egyik legnagyobb korai szóló slágerével indítok, ami nem más, mint a Wreck Your Body. Rádiózunk együtt.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék, a Here We Go, a Stekabó egyik legismertebb dala, mely 1993-ban jelent meg a Supermarket albumon. A szám különleges, mert a hip-hopot poppal és alternatív hangzással keveri, ami egyébként akkoriban újszerűnek számított Európában. A dalhoz készült videóklipet maga Stekabó rendezte, és egy képregényszerű, stilizált világban játszódik, bár nem lett mindenhol lista vezető sláger, kultikus státuszt ért el, főleg reklámokban és filmekben való felhasználása miatt. A Here We Go máig a 90-es évek egyik jellegzetes, könnyen felismerhető európai popdala. Ezzel folytatjuk most, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infokkal folytatjuk. Az M3-ason például Mogyorodnál új terelést építettek ki, a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között. A leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik, a főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. A munka csomóponti zárással nem jár. Bak térségében aszfaltoznak, ott a 48-as és a 39-es kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, a Vásárosnamény felé autózók a külső és a leálló sávot használhatják. A munka kapcsán lezárták a 43-as kilométernél lévő Galga pihenőt a főváros felé vezető oldalon, és a főváros irányába ugyancsak az M3-ason a 200-as és a 199-es kilométer között zajvédő falat építenek, emiatt a külső sávot elkerítették. 0620 55 55 155, a forró drót, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó hétvégét mindenkinek itt a 2 óra, vagyis érkeznek a legfrissebb hírek, aztán hozom majd Jessie J dominóját is. Teljes egészében is meghallgatjuk, és Ízárok is itt lesz a Rise Up-val, érdemes maradni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. But come on.
2: You ready, girl? Come on, let's do this.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Migráns kérdés, fontos bejelentés a kormányfőtől. Fontos újítások a MAP plusz alkalmazásban. Újabb cápatámadás történt Ausztráliában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Migránsokat befogadó tábor létrehozását tervezte az Orbán kormány 2024-ben a Győr-Moson-Sopron-Vár megyei Vitnyéden, közölte rendkívüli sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a tranzitzónák újbóli megnyitását is fontolgatták az uniós elvárások teljesítése érdekében. A kormányfő úgy fogalmazott, miközben az előző kabinet a nyilvánosság előtt elutasította a migránsok befogadását, a háttérben más terveken dolgozott. Orbán Viktor ugyanakkor tagadta, hogy menekült tábor létrehozását tervezték volna. A volt kormányfő azt mondta, a vitnyédi elképzelések nem a végrehajtást, hanem az uniós szabályok kitaktikázását szolgálták. 10 pontban értékelte a választási kudarcokait Orbán Viktor. A volt miniszterelnök a Fidesz kongresszusán kampányhibákról, sikertelen mozgósításról és a fiatal választók elvesztéséről beszélt. Szerinte a korrupciós vádakat nem tudták semlegesíteni, a digitális térben pedig egyértelmű vereséget szenvedtek. Orbán Viktor úgy véli, hogy a külföldről vezényelt algoritmusok, valamint a háború és a brüsszeli szankciók okozta gazdasági nehézségek is szerepet játszottak a választási eredményben. A pártelnök a Fidesz átfogó szervezeti megújítását jelentette be. A beszédre reagálva Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Orbán Viktor megakadályozza a felelősségvállalást és a megújulást a Fideszben. Két fontos újítással jelentkezett a MAV Plus mobil alkalmazás, egyszerűbbé, áttekinthetőbbé vált az utazás tervezés. Emellett már az alkalmazásból is válthatunk jegyet minden nemzetközi ülőhelyes vonatra, amely itthon belföldi forgalomban is igénybe vehető, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a folytatásban alapjaitól gondolják újra az applikációt, hogy minden elemében korszerűsítsék az utas tájékoztatást. Súlyosan megsérült egy nő, akire cápa támadt Sydney egyik legnépszerűbb strandjánál Ausztráliában. A 35 éves áldozatot a part közelében érte a támadás, a helyszínen tartózkodók mentették ki a vízből. A hatóságok több strandot is lezártak, miközben átvizsgálták a környéket. Az elmúlt hetekben már több halálos és súlyos cápa támadás történt Ausztrália partjainál. Holnap több felé kisüthet a nap, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Délnyugaton akár hevesebb viharok sem kizártak, amelyeket erős szellökések kísérhetnek. A csúcs hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Hétfőn már kevesebb helyen várható csapadék, de délen és délnyugaton már előfordulhat zápor vagy zivatar. Kedden ismét több lesz a napsütés, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Szerdára visszatér a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szuper hétvégét kívánok mindenkinek, 2 óra múlt néhány perccel. Én itt vagyok, és továbbra is adom a kedvenceket a mikrofonnál, Béné Meddia, és hamarosan hozom a Gorillás slágerét, ez lesz a Derna, de itt lesz a Spice Girls is, a 2000-es évek egyik kedvenc lánycsapata. Most pedig 2007-ből indítom a Rise Up-ot. Tarts velem!
0: Best FM!

Best FM legjobb zenék, a Spice Girls 1996-ban jelentette meg azt a slágerét, ami a második kislemez volt a Spice albumról, a Wannabe után, ez pedig nem más, mint a Say You Be There. Egy R&B dalról van szó, ami egy kissé visszafogottabb, de érettebb hangzást ad a debütáló slágerhez képest. Egyébként a barátságról és a bizalomról szól a híres Girl Power üzenet egyik fontos darabja, több országban listavezető lett, és a Spice Girls globális sikert ért el ezzel a dalával. A klip is egyébként szerintem szuper jól sikerült, egy western sivatagi hangulatú, és minden tagnak külön karaktert adnak, ami segített kialakítani az ikonikus imázsukat. Következik tehát a Spice Girls és a Say You Be There, itt a Best End.

0: Best FM a legjobb zenék, közlekedési infokkal folytatjuk. Az M6-oson például Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Budapest felé vezető oldalon egy sáv járható. Aztán aszfaltozás miatt vezettek be forgalomkorlátozást Hímesháza térségében a 182-es és a 180-as kilométer között. Az M6-oson a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a szemközti oldalon most irányonként egy-egy sávon halad, és az egyes főúton is érdemes figyelni, Biatorbágy térségében ugyanis az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszükület van érvényben, balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. A 2000-es évek egyik nagy kedvence 50 Cent és a Kenti Sáp kísért bennünket hamarosan itt a 3 óra is, vagyis érkeznek a legfrissebb hírek. Aztán érkezik hamarosan a Jetlag a Temegénnel, itt lesz a Salt and Pepper és a House of Glass Giorgio Giordano közösével. Érkezik a Disco Dan rögtön a hírek után, úgyhogy érdemes maradni. Most pedig a Magna Cum Laude játszik a Besten.

0: nélkül csábító. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Akcióban a fogyasztóvédők, napokra leáll a melegvízszolgáltatás Egerben, hamarosan újra Kaláka Fesztivál. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Büfékocsikat, foodtruckokat ellenőriztek a fogyasztóvédők, több mint 400 vendéglátóegységet vizsgáltak, a legtöbb probléma továbbra is a tisztasággal van, sokan nem tartják be a higiéniai előírásokat. Tájékoztatta rádiónkat Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Az mindenképpen jó hír, hogy az ellenőrzések során egy vendéglátó helyet sem kellett bezárni, még idegenesen sem. Magyarul olyan súlyos élelmiszerbiztonsági higiéniai problémák nem merültek fel, amelyek indokolt volna az ideglenes ügyletbezárást. A legjellemző problémák a fogyaszthatósági és a minőségmegőrzési idő betartásával kapcsolatosak voltak, találtak a kollégák lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket, illetve az allergén információk vagy a kötelező címkézések maradtak el még kisebb körben. Természetesen a lejárt termékek esetében gondoskodtak a polcokról történő levételről, tehát a fogyasztókor előtt már nem juthat el.
2: Több egri háztartás marad átmenetileg meleg víz nélkül az EVAD ZRT tervezett karbantartása miatt. A heol.hu arra hívta fel a figyelmet, hogy az éves munkálatok június 23-án kedden reggel 6 órakor kezdődnek, és június 25-én délután 6 óráig tartanak. Ez idő alatt szünetel a használati melegvízszolgáltatás a távhőrendszeren. A karbantartásra a rendszer biztonságos és megbízható működésének fenntartása érdekében van szükség. A munkálatokat a lehető legrövidebb idő alatt végzik el, hogy minél kisebb kellemetlenséget okozzanak az érintett lakóknak. Újra Eger ad otthont a Kaláka Fesztiválnak, ahol 4 napon át koncertek, kulturális programok és családi rendezvények várják a közönséget. A fesztivált június 25-e és 28-a között rendezik meg, fő helyszíne idén is az Érsekkert lesz. A nyitó esten a Kaláka és a Sebő együttes Jordán Tamással közösen idézi meg József Attila költészetét a Gátonyi Géza Színházban. A programban zenés városi séta, kiállítás és ingyenesen látogatható kísérő események is szerepelnek. Fellép többek között Paja Bea, a Csík János és a Mezzó, a Stefrem, a Söndörgő, valamint Huzella Péter. A gyerekeket külön fesztivál blokkkal várják, ahol koncertek, kézműves foglalkozások, játszóház és báb előadások is lesznek. Az időjárásról. Változékony időnk van, futózáporok, zivatarok egyelőre kialakulhatnak, ám éjszaka felszakadozik a felhőzet. Az esti órákban 18, míg hajnalban 14 fok valószínű Egerben, és csökkenni fog természetesen a csapadékhajlam. Holnap is változékony. Felhőzetre kell számítani, élénk szélre és 25 fokos csúcshőmérsékletre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Pontosan 3 óra van, nagyon kellemes hétvégét mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. Lehet, hogy még mi is belefutunk egybe. Záporok, zivatarok vannak országszerte. Jelenleg 23 fokot mutatnak a hőmérők itt Egerben. De hozom a részleteket ezzel kapcsolatban. Addig is dalok, itt van elsőként a House of Glass.
0: 100,7 Best FM.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

15 óra 19 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. 23 fokot mutatnak a hőmérők jelenleg itt Egerben. Az esernyő nem annyira baj, hogyha nálunk van, mert futó záporok, zivatarok az országban több helyen előfordulnak, és fognak is. Van rá esélyünk. Az, hogy körülbelül mikor megélénkül a szél, ez is hozzaviszi ezeket a felhőket tőlünk észak-keletre. Jelen pillanatban is esik már, ami a legközelebb van, de az országban tényleg vannak helyek, ahol most is, és széllel együtt, villámlással, mennydörgéssel érkezett meg a csapadék. A holnapi napon is előfordulhat itt nálunk, ez lesz majd vasárnap, széllel együtt, csapadékkal és a 25 fokos csúcshőmérsékletekkel. Aztán maradunk még ezen a hőfokon egy pár napig, és szerdától pedig melegedés kezdődik. Jövő hétvégén kifejezetten melegünk lesz, Kisgatyában rohangálhatunk majd, mert 35 fokot is mondanak. Nem az országban, hanem itt nálunk Egerben és a környéken, azért ez fontos kiemelni, mert igaz, hogy kis ország vagyunk, de azért így határon belül is előfordulnak különböző szélsőségek. Hoztam egy érdekességet a mai napra. 1924-ben, tehát több mint 100 évvel ezelőtt, ezen a napon olyan tornádó tombolt, ez az a bizonyos elhíresült Biai tornádó, Bia és Vác között, 70 km hosszban és 1 km szélességben, hogy körülbelül olyan 310-375 km/órás széllökésekkel érkezett meg, mindössze 6 perc alatt hagyott maga mögött tragikus nyomokat. Nem csak a forgási sebesség volt itt ott, de maga a tölcsér is szokatlan orkán erejű sebességgel, körülbelül 120 km/órával száguldott. Ez volt tehát 1924-ben itt Magyarországon. Na, ilyen nem lesz a mai napon, a 100%. Jön a halott pénz, Diaz és Menta. Hello lányok, ez a dal címe, most pedig íme a Jamiroquai itt a 100,7-en. Nem sokára köszöntjük az ünnepelteket.

0: 15 óra 37 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Jönnek az ünnepeltek, névnaposokkal kezdünk, kis kedvencekkel folytatjuk, és Egri Eger környéki születésnaposokkal zárjuk a sort a mai napon is. Hogy miről és hogy kikről híres a mai nap, ez következik itt a 100,7-en. Ma van a Magyar Védőnők napja, és ma van a Magyar Feltalálók napja is. 2009 óta az első magyar Nobel-díjas Szentgyörgyi Albert biokémikus 1941-ben ezen a napon bejelentett C-vitamin találmányának emlékére. Ez is június 13-ához köthető. Az Anettek és az Antalok a mai nap névnaposai. Az Anett az Anna önállósult francia becézője. Az anyagi javak megszerzése fontos számukra. Szeretik a biztonságot, a függetlenséget. Nagyon nehezen viselik a korlátokat. Ezt a számmisztika mondja az Anett név elemzése után. Az Antal egy latin eredetű név, az Antonius nemzetség névből, a jelentése fejedelem, herceg elöljáró. Nagyon segítőkészek, szeretnek adni, és szeretnek kapni is. Nagy az elfogadó képességű, környezetükben élők mindig számíthatnak arra, hogy segítenek, vagy éppen támogatják őket. Ezt mondja tehát az Antal név elemzése után a numerológia. Anetta, Anéta, Anetka, Anna, Antigone, Anton, Antos, Grácia, Netta, Netti, Tóbiás, Toni és Mica nevű kedves hallgatóinkat is Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig, ők is névnaposok a mai napon. A kutyusok közül a Roy és a Romeo nevűek, a cicák közül az Aladdin és a Yolanda nevűek, örcsögök, legkisebbek, kiszörösek, házi cukikák, nyuszikák, deguk közül pedig a Tutó és a Tutu nevűek a mai nap névnaposai. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Jönnek a születésnaposok, ez már a nagy könyvből kerül felolvasásra, mi jellemző azokra az ikrekre, akik június 13-án születtek. Az erényeik, hogy nagyon kreatívak, a hibáik, hogy exaltáltak sokszor. Az egészségi állapotuknál a fejfájás, a migrén, amely többször kínoszhatja őket, hivatás munka résznél pedig az áll, hogy kiválóak, tudósnak. A természetet nagyon imádják, tehát akár természettudósnak, az ilyen felfedező dolgok állnának a legjobban nekik, az állítólag a mai nap szülötteinek kiváló döntése lehet. És akkor nézzük, hogy kik ünnepelnek születésnapot. 0620-355-6555-ös, mindig kihangsúlyozom, küldjék nekem a neveket. Köszöntsük fel a rokonokat, a szomszédokat, a kollégákat, mindenkit, akit csak lehet. Restás Tündét Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig, Tündikén millió puszi neked, nagyon jó egészséget. Ma van Farkas Gábornak is a születésnapja, minden szépet és jót kívánunk neki is. Lorman Orsolya, Orsikám, nagy-nagy puszi neked, szép napot. Nemes Mártának is ma van a születésnapja, ő is június 13-án született, akárcsak Gergely Erna, neki is nagyon szép napot a mai napra is. Molnárné Farkas Ildikó is június 13-ai nagyon boldog születésnapot. Tomcsányi Andreának is ma van a születésnapja, Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig. Ma van Győri Rozinak is a születésnapja, Rozikám, nagy-nagy puszi neked, szép napot. Petes Varga Attila is június 13-án látta meg a napvilágot, minden szépet és jót neki, és ma van Barta Rolandnak is a születésnapja, úgyhogy remélem, hogy Novajon is elindult már az utcabál, és mindenki Rolandot ünnepli, ha kihagytam bárkit, jelezzék. Jön Ricky Martin és Christina Aguilera itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik. Felnézek fesztivál ma itt Egerben, a Dobótéren. A Felnézek keresztény evangelizációs alapítvány célja a keresztény értékrend népszerűsítése modern eszközökkel, evangelizációs kampányok, koncertek, fesztiválok szervezésével. 2024 nyarán rendezték meg először Budapesten, az Erzsébet téren a Felnézek Fesztivált. 30 különböző gyülekezet és evangelizációs szervezet összefogásával. A mai napon a Dobótéren este 6 órától Gáspár Laci érkezik a színpadra, este 7 órától az Azapit koncertet hallhatjuk, majd pedig 20 óra 30 perctől Olá Gergő érkezik. A rendezvény ingyenesen és szabadon látogatható a Dobótéren. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Újabb forgalmi változások jönnek Egerben, díjazták a vármegye legjobb diákjait, hamarosan érkeznek a bizonyítványok. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Újabb terelésekre és korlátozásokra készülhetnek az egri autósok a jövő héten a 25-ös főút felújítása miatt. A város közölte, június 15-én hétfőn módosítják a forgalomterelést a Felsővárosi utca és a Felsőtárkányi csomópont között, és megkezdik a belváros felé vezető oldalon az aszfaltmarást, valamint a bontási munkákat. Csütörtökön a Teszkóbi csomópont környékén a külső sávok várhatóan új kötőréteget kapnak, miközben a reggeli csúcsidőben tovább is lezárják a keresztirányú forgalmat. Pénteken pedig a Ráckaputéri felüljáró és a Kővágó tér között dolgoznak a külső sávokon. Elismerték Heves vármegye legeredményesebb diákjait és felkészítő pedagógusaikat Egerben. A heol.hu számolt be róla, hogy az Oktatási Hivatal Egri Pedagógiai Oktatási Központjának díjátadóján idén közel 150 diákot és pedagógust köszöntöttek. Azok vehettek át díszoklevelet, akik a tanév során a kijelölt tanulmányi versenyek megyei fordulóin első helyezést, az országos döntőkben pedig az első 10 között végeztek. Az esemény keretében a vármegye megyei kereskedelmi és iparkamara a szakmai versenyeken eredményes technikusokat, szakmunkásokat és oktatóikat ismerte el. Emellett az ünnepségen átadták a hagyományos vándorserlegeket is a legeredményesebb iskoláknak. Hamarosan érkeznek a bizonyítványok, kezeljük a helyén gyermekünk értékelését, tanácsolja a szülőknek Bohács Krisztina intelligencia kutató. A GEM tanulási központ szakmai vezetője szerint ugyanis a jegyek a tanulók kreatív és praktikus intelligenciáját nem tükrözik.
3: A jegy, a bizonyítvány az alapvetően a lexikális tudást, vagyis a kristályos intelligenciához tartozó dolgokat méri, és egy kicsit a fluid intelligenciából a logikának az alkalmazását. Nyilván van egyfajta kritérium, egy tudásanyagból mennyit kell tudni, hány pontot kell a tartalmi teszteken elérni, tehát azért legyünk őszinték, amikor az iskolapadokat elhagyjuk, akkor a tudásanyagnak örülünk, ha 20-30%-a az életünkre nézve megmarad, és hát inkább egyfajta jártasság az, amely az iskolában kialakul.
2: Az időjárásról. Változékony időnk van, futózáporok, zivatarok egyelőre kialakulhatnak, ám éjszaka felszakadozik a felhőzet. Az esti órákban 18, míg hajnalban 14 fok valószínű Egerben, és csökkenni fog természetesen a csapadékhajlam. Holnap is változékony. Felhőzetre kell számítani, élénk szélre és 25 fokos csúcshőmérsékletre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 3 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes hétvégét mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. Kaptunk egy üzenetet, Dormándon sebességmérés 0620 355 65 55-ös, hogyha bármit tapasztalnak az utakon. Jön a Follow the Flow, elsőként pedig itt van David Guetta és Sia a Besten.
0: 100,7 Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Gyere, értem a város részek, egy érzés bennem, kések a télez.

0: 16 óra 37 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Folytatódik az ivóvíz hálózat rekonstrukciója itt Egerben, ahogy az elmúlt időszakban is, most is várható átmeneti vízhiány, erre készülhetnek többen a munkálatok ideje alatt. A Heves megyei vízmű ZRT tájékoztatása szerint a 25-ös főút Eger átkelési szakaszán a Rózsa Károly és a Neumayer utcák között ivóvíz bekötő vezetékek, valamint tűzcsapok cseréjét végzik. A munkálatok ideje alatt június 16-án, ez jövő héten kedden lesz, időszakos nyomás csökkenésre, vízhiányra lehet számítani, reggel 8 órától egészen délután 4 óráig. Mondom a helyszíneket, hogy melyek lesznek ezek. Vörös Marti út páratlan oldalán a 13-tól egészen a 73-as számig, a Petőfi utcában az 1-től a 23-as számig, illetve a 2-től a 26-os számig. Az ideiglenes ivóvíz ellátást a Vörös Marti Petőfi utcák, illetve a Vörös Marti Betlen Gábor utcák kereszteződésében elhelyezett lajtos kocsikkal fogják biztosítani. Kérik továbbá azokat, akik ezen útszakaszon közlekednek, hogy fokozottan figyeljenek. Ne csak magukra, hanem az ott dolgozókra is. Jön a Well Hello, előtte pedig Tom, Novi és Lima itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik. Felnézek fesztivál ma itt Egerben, a Dobótéren. A Felnézek keresztény evangelizációs alapítvány célja a keresztény értékrend népszerűsítése modern eszközökkel, evangelizációs kampányok, koncertek, fesztiválok szervezésével. 2024 nyarán rendezték meg először Budapesten, az Erzsébet téren a Felnézek Fesztivált, 30 különböző gyülekezet és evangelizációs szervezet összefogásával. A mai napon a Dobótéren este 6 órától Gáspár Laci érkezik a színpadra, este 7 órától az Azapit koncertet hallhatjuk, majd pedig 20 óra 30 perctől Olá Gergő érkezik. A rendezvény ingyenesen és szabadon látogatható a Dobótéren. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Megszólaltak az egri fiatalok. Idén már több száz szabadtéri tűz volt, egyre több gyerek nyel legombelemet. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Városi fejlesztésekről és a fiatalokat érintő problémákról is véleményt mondhattak az egri középiskolások. Eger közösségi oldalán számoltak be róla, hogy az első városi ifjúsági fórumon közel 500 diák vett részt. A fórumon szó esett egyebek mellett a közbiztonságról, a közösségi közlekedésről, a mentális egészségről és a helyi programokról. A résztvevők szerint Egerben sok lehetőség adott, ugyanakkor fontos lenne, hogy a fiatalok könnyebben jussanak információhoz, jobban kihasználják a közösségi tereket, és nagyobb beleszólásuk legyen a döntésekbe. Idén már 296 alkalommal riasztották a tűzoltókat szabadtéri tüzekhez Heves-Vár megyében, írja a heol.hu. A lángok eddig több mint 120 pocipályányi területet érintettek, jellemzően kiszáradt füves, nádas és bozótos részek gyulladtak meg. A katasztrófa védelem szerint a legtöbb eset emberi gondatlanság miatt következett be. A vármegye teljes területén továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben, ezért tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. Egy héten belül 4 gyerek került a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe gombelem lenyelés miatt. Egyiküknél súlyos károsodás alakult ki. Az esetek száma évről évre nő, idén 630 olyan páciensük volt, akinek a szervezetéből veszélyes tárgyat, például elemet, csatot, mágnest távolítottak el az orvosok, sokszor műtéti úton. A tünetekről Nagy Anikó, az intézmény főigazgató főorvosa beszélt rádiónknak.
3: A nyelőcsőben fennakadt idegen testeknek, köztük a gombelemeknek, az egyharmadában vannak típusos tünetek. Ezeket a szülők nagyon könnyen észre tudják venni. Nyázás, nyelési nehézség jelentkezik a gyereknél, esetleg fájdalma van, nem kíván enni, elutasítja a táplálkozást, köhéccsel, vagy akár valamilyen légzési nehezítettségre utaló hangot ad. Az esetek egyharmadában észrevehető azonnal, hogy itt valami történt.
2: Az időjárásról. Változékony időnk van, futózáporok, zivatarok egyelőre kialakulhatnak, ám éjszaka felszakadozik a felhőzet. Az esti órákban 18, míg hajnalban 14 fok valószínű Egerben, és csökkenni fog természetesen a csapadékhajlam. Holnap is változékony. Felhőzetre kell számítani, élénk szélre és 25 fokos csúcshőmérsékletre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes hétvégét mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. Nagyon szépen köszönjük Attilának az infót, azt írja, hogy Kerecsend és Kápolna között a hármason van egy sebességmérés. 0620 355 65 55-ös, hogyha bármit tapasztalnak. Kezdünk ebben az órában a Sugar Babes-szel.
0: 100,7 Best

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. A vonalban itt van velünk dr. Paskujné Pivko Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatóság kommunikációs referense, aki nagyon aktuális és nagyon fontos információkat hozott nekünk. Jön a nyár. Nyáron vannak gyerekek, diákok, akik dolgozni szeretnének. A bejelentéssel, adózással kapcsolatos szabályokról lesz most szó a következő pár percben.
1: Nyáron rengeteg diák vállal munkát, ezért nem árt tisztában lenni a szabályokkal. A diákok szülői engedéllyel 16 éves koruktól dolgozhatnak, de szünidőben már a 15 éves nappali tagozatos tanulók is vállalhatnak munkát. A munkavállaláshoz adóazonosító jelre van szükség, ezért, hogyha a diák még nem rendelkezik vele, vagy esetleg elveszítette az adókártyáját, akkor azt a NAV-nál tudja igényelni a T34-es nyomtatványon. A nyomtatvány legegyszerűbben az online nyomtatványkitöltő alkalmazáson keresztül, az ONYÁN keresztül tölthető ki, és küldhető be a NAV-hoz elektronikusan, akár okos eszközről is. Számos foglalkoztatási forma közül választhatnak a diákok. A korábbi évek tapasztalatai alapján a legnépszerűbb az iskola szövetkezet. A 25 év alatti diákoknak semmilyen közterhet nem kell fizetniük, tehát sem személyi jövedelemadót, sem járulékot, hogyha iskola szövetkezet tagjaként végeznek munkát, és a bérük nem haladja meg a havi 715.765 forintot. A diákmunkával szerzett jövedelemre is érvényes ugyanis a 25 év alatti fiatalok adókedvezménye, amely idén havi 715.765 forintos bruttó bérig biztosítja az SZIA-mentességet. Az adókedvezmény érvényesítése havonta akár 107.365 forint adómegtakarítást is jelenthet. A kedvezményt a diáknak nem kell külön kérnie. Azt a munkáltató automatikusan figyelembe veszi a jogosultsági hónapoknak megfelelően. Kivéve, hogyha a fiatal nyilatkozatban kéri a kedvezmény részleges vagy teljes mellőzését. A munkavégzésről szóló megállapodás előtt célszerű a leendő munkáltatót ellenőrizni a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon, az adatbázisok rovatban. Itt a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató cégeket megtalálhatják az érdeklődők, ezeknél a cégeknél kockázatos a munkába állás. Munkaviszony esetében ragaszkodni kell az írásban megkötött munkaszerződéshez, amely tartalmazza az alapbért, a munkakört. A munkaszerződés 18 éves kor alatt csak a törvényes képviselő hozzájárulásával érvényes. A munkaviszony alapján létrejött biztosítási jogviszonyt a munkáltatónak be kell jelentenie a NAV-hoz. A munkaszerződésben a felek megállapodhatnak havi, heti, napi vagy órabérben, esetleg teljesítménybérben is. A diáknak azonban meg kell kapnia a minimálbért, amely napi 8 órás foglalkoztatásnál havonta bruttó 322.800 forint. Az iskola szövetkezet és a munkaviszony mellett a diákok egyszerűsített foglalkoztatás keretében is dolgozhatnak, így tehát vállalhatnak alkalmi vagy idénymunkát. Ebben az esetben nem kötelező a szerződést írásba foglalni. A tanulók a nyári szünetben vállalhatnak még úgynevezett háztartási munkát is, ilyen lehet például a korepetálás, a gyermekfelügyelet, kertgondozás, takarítás. A diáknak az így szerzett jövedelme köztehermentes, vagyis nem kell sem adót, sem járulékot fizetnie. A háztartási munkánál egyetlen adókötelezettség van, a bejelentési kötelezettség, ami a diákot alkalmazó természetes szemét terheli. A diákok foglalkoztatásáról bővebb információ olvasható a NAV honlapján a 72. számú információs füzetben. A foglalkoztatónak az adóévi összes jövedelemről és a levont közterhekről igazolást kell kiállítania, Ezt 2027. január 31-ig kell megtenni. Erre a diáknak, erre az igazolásra jövőre lesz szüksége a NAV által készített személyi jövedelemadó bevallási tervezet ellenőrzéséhez.
0: Nagyon szépen köszönjük, dr. Paskujné Pivko Mónikát hallottuk, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei Adó és Vámigazgatóság kommunikációs referensét.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM a legjobb zené. Kezdődik a Night Shift, ma este szólnak az R&B dalok. Az első órában White Boy-jal, a másodikban pedig Slim Fittel. Mindez 6 és 8 óra között itt a Best FM Egerben. Én pedig búcsúzom.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Átalakítják a szakképzés irányítását. Drogdílereket fogtak Törökszent Miklóson. Új generáció érkezett a gyermekvasútra. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megszűnik a kancellári rendszer a szakképzésben, a jelenlegi kettős vezetési modellt pedig egy személyi irányítás váltja fel. Erről egyeztetett Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a szakképzésért felelős államtitkárral. A tárca szerint a szakképzés stabil alapokon áll, ezért nem átfogó átalakításra, hanem célzott fejlesztésekre van szükség. A tervek szerint tovább erősítik a szakképzési centrumok és a vállalatok együttműködését, az uniós fejlesztési forrásokat pedig hosszú távú stratégiai célok mentén használják fel. Mobil alkalmazással bővült a Nébi károsító monitoring rendszere. Az új fejlesztés az amerikai szőlőkabóca elleni védekezést segíti, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát terjeszti, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatója.
2: A mobil alkalmazás célja, hogy a növényvédelmi megfigyelések és előrejelzések rögzítése, feldolgozása, megosztása gyorsabban és pontosabban történjen. A szakemberek a terepi észleléseket közvetlenül azonnal rögzíthetik a rendszerben. Az összegyűjtött információk a növényvédelmi előrejelzési rendszer munkáját támogatják, és közvetetten a termelőket segítik a védekezési döntések meghozatalában.
1: Hagyományos katonai pompával ünnepelték meg Londonban harmadik Károly király hivatalos születésnapját. A ceremónia több mint 2,5 évszázados hagyomány, amelyet minden évben nyáron rendeznek meg, függetlenül attól, hogy az uralkodó tényleges születésnapja mikorra esik. Az eseményen a királyi családtagjai is részt vettek, a rendezvény pedig a brit légierő tisztelgő átrepülése zárta. A Buckingham palota előtt és környékén ezúttal is 100 000-es tömeg követte az ünnepséget. 150 fiatal tett fogadalmat a gyermekvasút Hűvösvölgyi végállomásán, és hivatalosan is gyermekvasutassá vált. A budapesti gyermekvasút világszerte egyedülállónak számít, hiszen a forgalmi szolgálatban 10 és 14 év közötti gyerekek is részt vesznek. A programba csak jó tanulmányi eredménnyel és komoly felkészültség után lehet bekerülni, a gyermekvasút pedig évtizedek óta a vasúti szakma egyik fontos utánpótlás nevelőbázisa. Holnap több felé kisüthet a nap, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Délnyugaton akár hevesebb viharok sem kizártak, amelyeket erős szellökések kísérhetnek. A csúcs hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Hétfőn már kevesebb helyen várható csapadék, de délen és délnyugaton már előfordulhat zápor vagy zivatar. Kedden ismét több lesz a napsütés, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Szerdára visszatér a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hiába fogom ma is, és holnap is este 8-tól Big Favi Tomit, a hétvégi házigazdát helyettesíteni. A mixekre kiszabott idő ugyanúgy 120 perc maradt. Ma is, meg holnap is, minden szombaton és vasárnap. Szóval ebben nem tudunk változtatni, mint ahogy abban sem, hogyha szombat, akkor hip-hop és R&B. 6-től 7-ig van a White Boy-a, 7-től Slim Fittel, szombati rezidenséggel a lemezjátszók mögött.

első kézből értesülni minden fontos információról. Az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Nightshift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Nightshiftesek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőségben felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instagram és Facebookon így vagyunk, fent 06255555 155 Viber és SMS számunk, és infókukac bestfmbudapest.hu a

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azért mondom, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ White Boy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg.

gyűlök az ábrázat. A meccset néztél éjszaka? Vagy mi volt? Na mindjárt jó van, kiderítjük, majd beszélünk erről is, meg egy csomó mindenről. Olyan sok mindenről azért nem, inkább zenéljünk, mint sem beszéljünk a következő órában is. Hip-hop és R&B még 60 percen át itt a Bestet. A következő órában Slim Fit áll a lemezjátszók mögött. Pár perc múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rendet tennének az e-rollerek körül. Visszahívás, szeletelt szalámit vontak ki a forgalomból, hulladékudvart működtetett a portáján egy gyöngyös oroszi férfi. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szabályoznák az e-rollereket. A Magyar Mobilitási és Autóklub szerint erre a balesetek számának növekedése és a jelenlegi jogi bizonytalanság miatt van szükség. A mikromobilitási eszközök, köztük az e-rollerek jelenleg nem szerepelnek egyértelműen a KRESZ-ben, mondta a rádiónknak Gyulai Nétó Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a szervezet KRESZ bizottságának elnöke.
2: A mikromobilitás, illetve különösen az e-roller használat a baleseti statisztikák alapján azt gondoljuk azonnali intézkedést igényelne. Felmerül annak a lehetősége, hogy egy külön jogszabály módosítással első lépésben az e-rollerrel kapcsolatos szabályozást kellene létrehozni. Az e-roller jogilag gyakorlatilag nem is létezik, nincsenek meghatározva sem az életkori szabályok, a védő öltözetnek vagy a védősisaknak a szabályok.
1: Gond lehet egy szeletelt szalámival, ezért visszahívja azt a Lidl. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Dulano Artlender szeletelt 240 g-os termékben nem zárható ki az E. coli baktérium jelenléte. Az érintett július 3-ai lejáratú szalámi fogyasztása hasmenéses megbetegedést is okozhat, ezért azt kérik, hogy senki ne egye meg. A termék bármelyik Lidl üzletbe visszavihető, árát blokk nélkül is visszatérítik. Több tonna veszélyes hulladékot halmazott fel udvarán egy férfi gyöngyös orosziban. A bitumen és az aszbesztes építőanyag mellett volt ott még 120 köbméternyi gumiabroncs és rengeteg háztartási szemét is. Felszólították a hulladékudvar felszámolására, de semmit sem tett. Végül a kormányhivatal ürítette ki a portált. A bíróságot így sem úszta meg, vádat emeltek ellene. Felfüggesztett szabadságvesztés és komoly pénzbüntetés várhat rá. Több mint 100 000 vettek részt országszerte a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidős sporteseményéhez a budapesti központi helyszín mellett több mint 80 település csatlakozott. A szervezők tájékoztatása szerint a fővárosi programokon több mint 21 000 sportoltak, az összesített résztvevői létszám pedig meghaladta a 100 000 főt. A rendezvényen futás, kerékpározás és számos más sportág várta az érdeklődőket. Holnap változékonyabbra fordul az időjárás, a napsütés mellett erőteljes gomoly felhő képződésre számíthatunk, és délutántól egyre több felé pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A legkisebb esély erre északkeleten mutatkozik, míg délnyugaton akár intenzívebb zivatarok is kialakulhatnak. Délután 24 és 28 fok közötti hőmérséklet várható. Hétfőn főként a déli ország részben maradhatnak záporok, zivatarok, kedden azonban már többnyire napos idő ígérkezik. Szerdán már 26-31 fok között lehetnek a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Majdnem meggyanúsítottalak, hogy azért vagy biztos ilyen fáradt, mert csütörtök óta nézed a futballvilágbajnokságot.
4: Hogy nem, micsodát?
3: Rájöttem, hogy olyan vagy, mint a Churchill, az is mondta, hogy semmi sport. Mindezt úgy, az egyik kezében egy szivar, a másikban meg egy konyak.
4: Hát hogy ne, csak
3: na,
4: így.
3: Így. Na, hát akkor hát, még belőled is lesz egyszer majd.
4: Valaki.
3: Angol államfő. Na, egyelőre még a Slim Fit marad, ami azt jelenti, hogy a következő órában ő játszik hip-hopot, és áremít itt a Best End, a Night Shift második órájában.
4: Hello.

0: Slim Fit.
1: Én most csak így hangosan gondolkodom, tehát még mielőtt bárki majd engem megvádolna bármivel.
2: Tehát nem Jay-Z-ről és Punjabi MC-ről.
1: Hát Punjabi MC-ről, de. Na. Hogy a Punjabi MC az vajon a, nem tudom, a szőrös férfi mellkasokra volt nagyon rákattam, vagy így az ezredforduló környékén, vagy csak úgy simán az amerikai tévésorozatokra?
2: Az indiaiak köztudottan nem szőrösek.
1: Hát akkor azért lehet, hogy ezért volt neki annyira szimpatikus, mert hogy, ugye hát ezt már mindenki tudja, hogy a Punjabi MC, Mundiantu Bakke, az ugye Knight Rider.
2: Így van.
1: Te maradj a kocsiban, és a
2: így
1: többi.
2: Így van.
1: Michael, David Hasselhoff, igen, és a többi, és a többi. De már előtte, az előző albumára, amiből egyiket a Mahulis legalább,
2: igen.
1: Ő a Magnum című tévésorozatnak a főcímzenét ugyanilyen bangrába feldolgozta. Hát az is tudjuk, azért Tom Selleck is ott azért el volt látva az szőrűleg.
2: Világ életében.
1: Igen. A bajszosékrém, ugye, Thomas Magnum. Na, Slim Fit a lemezjátszó. Hagyja, menjél
2: haza.
1: Úgy, na, Slim Fit a lemezjátszó.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál.
1: Jay-Z szülőnappal? Vagy mivel mondom, hogy mindenben benne van a Jay-Z?
2: Ebben mikor volt? Ja, hogy az előzőben.
1: Jó reggelt kívánok! Szerintem te mégiscsak a foci VB-t nézes tikkában, vagy valami helyen vagy csúszva.
2: Csekettőt.
1: Cseke Katinka, az egy nagy narancsszínű. Na, egy elérhetőség pakkot, légy szíves, dobjál ide az asztalra.
2: www.bestfmbudapest.hu és mixcloud.com/di és Limfit Hun.
1: Jó van. YouTube elfelejtve. Jó van, nagyon helyes.
2: És most a Facebook is erősödik. Nagy erőkkel.
1: Miért oda mit csinálsz?
2: Semmit. Oda posztolom, hogy hol voltam mondjuk most csütörtökön, meg majd jövő hét után hova megyek.
1: Pest?
2: Igen.
1: Jó, azért nagy vonalakban körbeinhatod.
2: Nem Buda igazából.
1: Jó.
2: És ahol a Rio meg a Zöldpardon volt, így van. Csak mégsem.
1: Petőfi híd segít.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál Slim Fit.
1: Tehát akkor Kelly Rowland hiába kapacitál, akkor ma nincs work.
2: Így van.
1: Jövő héten? Se nagyon?
2: Jövő héten koncertre megyünk.

0: Helyes.
1: Mikor?
2: Szombaton.
1: De előtte ugye idez.
2: Így van.
1: Nagyon helyes. Jó van akkor. Szabikám,
2: vagy
1: köszönjük
2: majd onnan megcsinálom távolba, mentálisan.
1: Igen.
2: Mentalistásan.
1: Nem akarsz élőben mixeket eladni neked. Vagy hogy is volt az a Star Wars-a. Jó, Szabi, akkor ezt nagyon szépen köszönjük. Jövő szombaton pedig várunk vissza.
2: Így, így. Ciao, ciao.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Változékony nyári időben lehet részünk. Migráns kérdés, fontos bejelentés a kormányfőtől. Megünnepelték a brit király születésnapját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Heves zivatarokra figyelmeztet a Hungaromet. A viharokat holnap a délnyugati ország részben erős vagy viharos szellőkések, jégeső és helyenként jelentős mennyiségű csapadék kísérheti. Somogy és Baranya vármegyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki, ahol akár 2 cm-nél nagyobb jég és felhőszakadás is előfordulhat. A Dunántúl többi részén, valamint Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben zivatarok miatt. Migránsokat befogadó tábor létrehozását tervezte az Orbán kormány 2024-ben a Győr-Moson-Sopron-Vár megyei Vitnyéden, közölte rendkívüli sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a tranzitzónák újbóli megnyitását is fontolgatták az uniós elvárások teljesítése érdekében. A kormányfő úgy fogalmazott, miközben az előző kabinet a nyilvánosság előtt elutasította a migránsok befogadását, a háttérben más terveken dolgozott. Orbán Viktor ugyanakkor tagadta, hogy menekülttábor létrehozását tervezték volna. A volt kormány fő azt mondta, a vitnyédi elképzelések nem a végrehajtást, hanem az uniós szabályok kitaktikázását szolgálták. Újra választotta elnökének Orbán Viktort a Fidesz kongresszusa. A pártelnök egyedüli jelöltként indult a tisztségért. A szavazás előtti beszédében a választási vereség okait elemezve kampányhibákról, sikertelen mozgósításról és a fiatal választók elvesztéséről beszélt. Szerinte a külföldről vezérelt algoritmusok, valamint a háború és a brüsszeli szankciók okozta gazdasági nehézségek is szerepet játszottak az eredményben. Orbán Viktor egyúttal a Fidesz szervezeti megújítását is bejelentette. A beszédre reagálva Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Orbán Viktor megakadályozza a felelősségvállalást és a megújulást a Fideszben. Hagyományos katonai pompával ünnepelték meg Londonban harmadik Károly király hivatalos születésnapját. A ceremónia több mint 2,5 évszázados hagyomány, amelyet minden évben nyáron rendeznek meg, függetlenül attól, hogy az uralkodó tényleges születésnapja mikorra esik. Az eseményen a királyi családtagjai is részt vettek, a rendezvény pedig a brit légierő tisztelgő átrepülése zárta. A Buckingham palota előtt és környékén ezúttal is 100 000-es tömeg követte az ünnepséget. Holnap több felé kisüthet a nap, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Délnyugaton akár hevesebb viharok sem kizártak, amelyeket erős szellökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Hétfőn már kevesebb helyen várható csapadék, de délen és délnyugaton már előfordulhat zápor vagy zivatar. Kedden ismét több lesz a napsütés, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Szerdára visszatér a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A lányoké lesz a főszerep a következő óra elején, és itt nem csak arra gondolok, hogy hölgy előadók jönnek egymás után, de hát itt lesz a Spice Girls, a Spice Up Your Life-val, rögtön utána jön Beyoncé a Naughty Girl-lel, és utána pedig a balatoni lány, Szikora Robertnek és a Walmart-nak köszönhetően, Király Viktor pedig a Fire-rel indítja ezt az órát.
2: Ez a Night Shift a Best FM.

Jazz FM, a legjobb zenék nem sunshine, mint napsütés, hanem sun chime, ami egy lefordíthatatlan angol szójáték. A Dario G-nek az volt velem a célja, hogy egy életigenlő, napsütéses, pozitív, boldog életérzést próbáljon meg szóban is, és dalban is kifejezni. Sikerült nekik. Dario G, sunshine. Ez jön itt a Best FM, a legjobb zenék között.

Kiss FM, a legjobb zenék. Szokták mondani, hogy idegen nyelv gyakorlására egy nagyon jó módszer, hogy kedvenc dalaink szövegét lefordítjuk. Hát, hogyha valaki spanyolul szeretne tanulni, ne ezzel a most következővel kezdje, elárulok egy titkot, rögtön a cím, az ég egy ott a világon nem jelent semmit, de ettől függetlenül nagyon jó. Jön a Paseo Down!

Best FM a legjobb zenék. A most érkező dal eredetiét, Patrice Rushen 1983-as Forget Me Not című dalát, annak még Grammy-díjra is jelölték, akkor az a dal nem nyert, csak pár évvel később ebben a formában. Will Smithnek köszönhetően érkezik a Man in Black itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Eric Prydz vagy Eric Prydz? Tettem fel neki a kérdést a szép emlékű Flirt Disco WC-ben, mert csak oda tudtunk elvonulni, interjút készíteni, úgyhogy a hátul már zajló bulin ne hallatszódjon bele az interjúba, és akkor mondta, hogy Eric Prydz, mert hát egy svéd úriemberről van szó, aki egyébként meglepően jól beszél magyarul, mert hogy éveken keresztül Budapesten lakott, az akkori barátnő ugyanis az állatorvosi egyetemre járt, úgyhogy nem véletlenül voltak neki olyan dalcímei, mint például, hogy Murányi, mert hogy valahol a Murányi utca környékén lakott, illetve hogy Balaton. Szóval volt idő, amikor Budapesten bármikor bent a belvárosban szembe jöhetett velünk Eric Prydz. Most meg az egyik legnagyobb sikere jön velünk szembe, a Piano, itt a Westen, a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Átalakítják a szakképzés irányítását, digitális segítség a szőlős gazdáknak, új generáció érkezett a gyermekvasútra. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megszűnik a kancellári rendszer a szakképzésben, a jelenlegi kettős vezetési modellt pedig egy személyi irányítás váltja fel. Erről egyeztetett Lannert Jurid oktatási és gyermekügyi miniszter a szakképzésért felelős államtitkárral. A tárca szerint a szakképzés stabil alapokon áll, ezért nem átfogó átalakításra, hanem célzott fejlesztésekre van szükség. A tervek szerint tovább erősítik a szakképzési centrumok és a vállalatok együttműködését, az uniós fejlesztési forrásokat pedig hosszú távú stratégiai célok mentén használják fel. Mobil alkalmazással bővült a Nébi károsító monitoring rendszere. Az új fejlesztés az amerikai szőlőkabóca elleni védekezést segíti, amely a szőlő aranyszínű sárgaságát terjeszti, mondta el rádiónknak Szűcs Csaba, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatója.
2: A mobil alkalmazás célja, hogy a növényvédelmi megfigyelések és előrejelzések rögzítése, feldolgozása, megosztása gyorsabban és pontosabban történjen. A szakemberek a terepi észleléseket közvetlenül azonnal rögzíthetik a rendszerben. Az összegyűjtött információk a növényvédelmi előrejelzési rendszer munkáját támogatják, és közvetetten a termelőket segítik a védekezési döntések meghozatalában.
1: Hagyományos katonai pompával ünnepelték meg Londonban harmadik Károly király hivatalos születésnapját. A ceremónia több mint 2,5 évszázados hagyomány, amelyet minden évben nyáron rendeznek meg, függetlenül attól, hogy az uralkodó tényleges születésnapja mikorra esik. Az eseményen a királyi családtagjai is részt vettek, a rendezvény pedig a brit légierő tisztelgő átrepülése zárta. A Buckingham palota előtt és környékén ezúttal is 100 000-es tömeg követte az ünnepséget. 150 fiatal tett fogadalmat a gyermekvasút Hűvösvölgyi végállomásán, és hivatalosan is gyermekvasutassá vált. A budapesti gyermekvasút világszerte egyedülállónak számít, hiszen a forgalmi szolgálatban 10 és 14 év közötti gyerekek is részt vesznek. A programba csak jó tanulmányi eredménnyel és komoly felkészültség után lehet bekerülni, a gyermekvasút pedig évtizedek óta a vasúti szakma egyik fontos utánpótlás nevelőbázisa. Holnap változékonyabbra fordul az időjárás, a napsütés mellett erőteljes gomoly felhő képződésre számíthatunk, és délutántól egyre több felé pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A legkisebb esély erre északkeleten mutatkozik, míg délnyugaton akár intenzívebb zivatarok is kialakulhatnak. Délután 24 és 28 fok közötti hőmérséklet várható. Hétfőn főként a déli ország részben maradhatnak záporok, zivatarok, kedden azonban már többnyire napos idő ígérkezik. Szerdán már 26-31 fok között lehetnek a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A szerelem határozza majd meg leginkább a következő órát itt a Besten, bár ha jobban belegondolok, mikor nem a szerelem határozza meg a dolgokat. 9 és 10 óra között jön majd a Just a Little More Love David Guettának köszönhetően. Itt lesz a Csak azért is szerelem az Art Avenue-tól, és a legelején is szexi lavozunk egyet Néóval.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. David Guetta tegnap előtt is, és tegnap is Párizs és Franciaország legnagyobb stadionjában, a Stade de France-ban zenélt Monolith elnevezésű világkörüli turnéjának keretein belül. Tegnap előtt is, és tegnap is, és hát mára is az összes jegy elkelt. Vagyis esténként közel 80 ezer embernek zenélt. Nem idegen tőle ez a helyszín, hiszen 2016-ban a Futball Európa-bajnokság nyitó és záró ünnepségén is fellépett már ebben a stadionban.

Best FM a legjobb zenék, semmivel sem lesz a holnapi nap másabb, mint a mai. Úgyhogy akinek a mai tetszett, az örülhet, mert akkor holnap lehet ebből repetázni. Én azért mondjuk így júni 13-14 magasságára ennél egy picit jobb időt képzeltem el. Holnap 27 fokos nappali maximumra lehet számítani, meg arra, hogy bármikor elászhatunk, mert hogy zápor, zivatar bárhol, bármikor kialakulhat, mindez hidegfronttal és

Ezt a fel, a legjobb zenék. Volt persze a Walkman meg a Discman, de hát azért a hordozható zene lejátszást mégiscsak az Apple iPodja forradalmasította, amikor 2001. augusztusában piacra dobták. Az iPod már hivatalosan nincs, viszont ez a dal, ez még mind a mai napig egy igazi klubklasszikusnak számít, és hogy mi a kapocs a kettő között? Hát, hogy a világ leges-legelső iPodján ez volt az első dal, amit lejátszottak. Jön Spiller és a Groove Jet.

FM a legjobb zenék. A basszusmenet megmaradt, a refrének megmaradtak, viszont a verzéket Coolio kicserélte, úgyhogy a Cool and the Gang 1979-es kellemes szerelmes számából így lett egy nagyon komoly kampánydal. Az AIDS és más nemi betegségek megelőzésének fontosságára hívja fel a figyelmet ebben a dalban. Coolio érkezik a Too Hot.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Rendet tennének az e-rollerek körül, visszahívás, szeletelt szalámit vontak ki a forgalomból, szabadidősport, tömegeket vonzott az idei mozgás éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szabályoznák az e-rollereket. A Magyar Mobilitási és Autóklub szerint erre a balesetek számának növekedése és a jelenlegi jogi bizonytalanság miatt van szükség. A mikromobilitási eszközök, köztük az e-rollerek jelenleg nem szerepelnek egyértelműen a KRESZ-ben, mondta a rádiónknak Gyulai Nétó Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a szervezet KRESZ bizottságának elnöke.
2: A mikromobilitás, illetve különösen az e-roller használat a baleseti statisztikák alapján azt gondoljuk azonnal intézkedést igényelne. Felmerül annak a lehetősége, hogy egy külön jogszabály módosítással első lépésben az e-rollerrel kapcsolatos szabályozást kellene létrehozni. Az e-roller jogilag gyakorlatilag nem is létezik, nincsenek meghatározva sem az életkori szabályok, a védő öltözetnek vagy a védősisaknak a szabályok.
1: Gond lehet egy szeletelt szalámival, ezért visszahívja azt a Lidl. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Dulano Artlender szeletelt 240 g-os termékben nem zárható ki az E. coli baktérium jelenléte. Az érintett július 3-ai lejáratú szalámi fogyasztása hasmenéses megbetegedést is okozhat, ezért azt kérik, hogy senki ne egye meg. A termék bármelyik Lidl üzletbe visszavihető, árát blokk nélkül is visszatérítik. Több tonna veszélyes hulladékot halmozott fel udvarán egy férfi Gyöngyös Oroszban. A bitumen és az aszbesztes építőanyag mellett volt ott még 120 köbméternyi gumiabroncs és rengeteg háztartási szemét is. Felszólították a hulladékudvar felszámolására, de semmit sem tett. Végül a kormányhivatal ürítette ki a portált. A bíróságot így sem úszta meg, vádat emeltek ellene. Felfüggesztett szabadságvesztés és komoly pénzbüntetés várhat rá. Több mint 100 000 vettek részt országszerte a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidős sporteseményéhez a budapesti központi helyszín mellett több mint 80 település csatlakozott. A szervezők tájékoztatása szerint a fővárosi programokon több mint 21 000 sportoltak, az összesített résztvevői létszám pedig meghaladta a 100 000 főt. A rendezvényen futás, kerékpározás és számos más sportág várta az érdeklődőket. Holnap több felé kisüthet a nap, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Délnyugaton akár hevesebb viharok sem kizártak, amelyeket erős szellökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Hétfőn már kevesebb helyen várható csapadék, de délen és délnyugaton már előfordulhat zápor vagy zivatar. Kedden ismét több lesz a napsütés, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Szerdára visszatér a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Továbbra is a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei és előadói érkeznek 10 és 11 óra között is itt a Besten. Szóval a B betűsök azok nem B kategóriások, csak tényleg így jött most össze, hogy Berecki, Black Eyed Peas és Bermuda. Egymás után a legelején meg Britney Spears, a Stronger Rap.
3: Ez a Night Shift a Best.

Best FM, a legjobb zenék. Annerly Emma Gordon, brit énekesnő és dalszövegíró. Többek között Wickfieldnek is írt dalokat, hogy vajon a Saturday Night-hoz van-e köze, azt nem tudjuk, de az egészen biztos, hogy a Corona Rhythm of the Night című dalának szövegét részben ő írta. És hát persze a saját dalaiért is ő maga a felelős. Annerly Emma Gordon, a nagyvilág csak Anne Lee-ként ismeri. Ő jön most a Two Times, alitt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Szerencsére én még a megboldogult Maxi Jazz-zel láttam a Faithless-t élőben jó párszor. Nem tudom, hogy nélküle hogy működik, de hát majd meg tudom nézni a Sziget 0. napján. Jön a Faithless, so one step too far.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Egy nappal sikerült elkerülni a péntek 13-át, viszont akinek ez a mai szombat 13-a sem úgy sikerült, ahogy tervezte volna, ő valahogy még bírja ki ezt a 60 percet. Ennyi van már csak hátra a mai napból. Ebben az órában pedig jön majd a Soul to Soul, Gloria Estefan, Jennifer Lopez, illetve Justin Timberlake Timbalanddal és a Sexy Back-kel.
1: Ez a Night Shift a Best

Last FM. A legjobb zenék. Jennifer Lopez karrierje több ponton is kereszteződik a Jackson családdal. Ugye Janet Jackson háttértáncosaként kezdte, aztán amikor pár évvel később első kislemezét készült kiadni, az egy olyan dal volt, amit a producerek eredetileg Michael Jacksonnak szántak, de végül aztán ő kapta meg az If You Had My

FM, a legjobb zenék. Baz Luhrmann második rendezésében, a Rómeó és Júliában a klasszikus történetet helyezte modern környezetbe. A Moulin Rouge esetében viszont modern dalokat hangszerelt át, hogy azok passzoljanak a századfordulós párizsi hangulathoz. Úgyhogy aki megnézi esetleg mostanában a Moulin Rouge-t, hallhatja benne majd a Nirvana-tól a Smells Like Teen Spirit-et, a Police-tól a Roxanne-t, vagy éppen Madonna-tól a Material Girl-t. A Lady Marmalade érkezik.

Best FM, a legjobb zenék. Ennyi volt már a szombat, de holnap is hosszú napot nyomok, holnap is pihennék biki, szóval minden úgy lesz, hogy hétköznap szokott lenni. 6-8-ig mixelünk, Chill Lounge és Deep House lesz majd, DJ Németi fog hozzám csatlakozni, és aztán maradok 8 után és egészen éjfélig a 90-es és a 2000-es évek felejtetetlen slágereivel. Ennyi volt már a Night Shift, jövök Gloria Estefan, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsátani.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Egy hálás szív.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyon.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.